0: Andrét.
1: Ott állt a lány az út jobb oldalán.

0: Rádió Andrét.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

not even thinking twice. Everything's frozen.

Jöjjön a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: lemezei és a tegnap slágerei Szexárdon, ez csak a Rádió Antritól lehetséges.
1: Te egyedül a bárpultnál, mit állsz itt? Nem ár, hogy elárvultál, ha bezárultál, és a mosolyod elárultál.

hallgatna Budapesti Rádiót, ha van szexárd is. Ez a Rádió Andrét. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Népszerű volt a nyári diák munkaprogram. Sokszor támadják meg kutyák az EON leolvasóit. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diák munkaprogram iránt, amelyben augusztus végéig több mint 29 ezer tanuló vett részt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A programban résztvevő diákok több mint 80%-át idén-nyáron önkormányzatoknál foglalkoztatták, de a turizmus és a vendéglátás területén is csaknem 5000-en dolgoztak. Október 5-ig jelentkezhetnek az alap- és mesterképzésben tanuló hallgatók az országos statisztikai csapatversenyre. A verseny során a hallgatók gazdasági, társadalmi és területi statisztikai adatok elemzésében, értelmezésében és bemutatásában bizonyíthatják felkészültségüket. A verseny 3 online fordulóból és egy helyszíni döntőből áll, amelynek a KSH budapesti székháza a statisztikai palota ad otthont december 15-én. Tavaly több mint 80 esetben kerültek veszélybe az EON munkatársai. Az esetek negyedében kutyatámadás történt. Az EON Hungária csoportnál egy évben több mint 4 millió áram- és gázfogyasztási mérőt keres fel nap mint nap több mint 200 leolvasó munkatárs a Dunántúl Pestvár megye és Budapest hálózati területein. Fontosnak nevezték, hogy a kutyákat zárják el az ügyfelek a leolvasás idejére, hogy a leolvasóik biztonságosan tudják végezni munkájukat. Katasztrofális az idei betakarítási szezon Békés megyében, az elmúlt 10 év legrosszabb hozamát mérték a növénytermesztők, az aszály súlyosabb volt a 2022-esnél is, állapította meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara illetékes bizottsága. Kukoricát idén 34 ezer hektáron vetettek, a vetésterület 2022-höz képest harmadára, tavalyhoz képest pedig a felére esett vissza. Az aszály olyan mértékű, hogy még a parlagfű sem bírja. A magyar online vásárlók többsége nem mond le a nemzetközi webáruházakról, hanem tudatosabban rendel az új vámszabályok júliusi életbe lépése óta, közölte legfrissebb adatai alapján a PwC Magyarország. A tanácsadóvállalat azt írta, a második negyed évben mintegy 750 ezerrel csökkent az EU-n kívülről érkező csomagok száma az előző negyed évhez képest, míg az EU-n belülről érkező rendelések volumene több mint 1,25 millió darabbal nőtt. Az Európai Unió július 1-től megszüntette a 150 euró alatti, az unión kívülről érkező küldemények vámmentességét és átmeneti 3 eurós vámot vezetett be az érintett termékekre. Heti több járattal újraindítja 4 közel-keleti járatát Budapestről a Wizz Air. Októbertől ismét közvetlenül elérhető Dubaj, Abu Dhabi, Jidda és Amman. A cég fokozatosan állítja vissza járatait, figyelembe véve az Európai Unió repülésbiztonsági ügynökség térségére vonatkozó konfliktuszóna ajánlásainak felülvizsgálatát.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Hétfőn egy legyengült hidegfront érheti el Magyarországot, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős borongós tájak is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat. Délután viszont nyugat felől csökken a felhőzet. Többfelé lesz élénk, néhol erős a szél. Hajnalban 9 és 17 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 19-25 fokot mérhetünk.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
4: Happy hétfő reggelt, 6 óra múlt 4 perccel, szeptember 14-én. Újra együtt kezdjük meg a hetet. Sötét van, az előbb esett még az eső is, nem éppen ideális, de azért csak meg kell kezdeni, nincs mese. Köszönjük a névnaposokat és a szülinaposokat, felcsapjuk a kalendáriumot, valamint horoszkópunk is lesz, de előbb még körülnézünk a világban, mi is zajlik, zajlott benne, mindjárt kezdünk. Fekete Dávid vagyok, ez az Antrit reggel, tartson velünk!
1: Ez az Antrit reggel! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap!

0: Happy hétfő reggelt, ez az Antrit reggel, 6 óra múlt 12 perccel, szeptember 14-én, és ahogy korábban is mondtam, sötét is van, valami csapadék is hullott, ami aztán mostanra elállt, de bármikor rákezdhet megint. Emellett még hétfő is van, és ha azt gondolnám, hogy rosszabb nem nagyon lehet, akkor csak mondom, hogy az előbb itt a szomszédos parkolóban valaki kereket cserélt. Na és az már azért tényleg egy durva hétindítás, de hát ha majd jobb lesz, nézzünk rá az időjárásunkra. 17 fok környékén járunk itt Szekszárdon, tényleg sötét van, mondtam, hogy valami esett is, mikor jöttem befelé. Az imént kint voltam, akkor nem esett, viszont tehát bármikor bármi lehet, mert hogy egész nap borult lesz fölöttünk az égbolt, maximum 20 fok melegünk lehet, vagy hidegünk, attól függ kinek mi, és hát este... késő délutánra írja a csapadékot megint csak, úgyhogy elvileg lesz még a mai nap során valami az égből. Egyébként van napi jóslatunk, ha süt a nap, derűs lesz a tavasz. Szóval akkor nem lesz derűs a tavasz, mert hogy nem fog sütni az, a nap elméletileg. Aztán fontos még a pollenterhelésre kitérni, mert hogy a parlagfű továbbra is nagyon durván jelen van, úgyhogy tegye meg a kellő óvintézkedéseket ez ügyben. Az orvos meteorológia azt mondja nekünk, hogy kettős front éri el hazánkat, így mind a meleg, mind a hideg frontra érzékenyek körében előfordulhatnak panaszok, fejfájás, migrén, vérnyomás, ingadozás jelentkezhet, fokozódhatnak a gyulladásos panaszok. Hajnalban átmenetileg felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi problémák, és hát a tartósan borongós, csapadékos tájakon lehangoltság, rossz közérzet is előfordulhat, de tegyünk ez ellen, például azzal, hogy meghallgatjuk Köves Péter katasztrófavédelmi szóvivőt arról, hogy az ősz, a szüret és ezzel együtt a borkészítés időszaka is, melynek jellemző veszélyforrása a most gáz.
1: Az ősz beköszöntével javában zajlik már a szüret és a borkészítés, ezzel együtt pedig ismét számolnunk kell a húsgáz veszélyével. A szőlőlevének eredése során széndioxid keletkezik, amely szinten a szaporán és a levegőnél nehezebb. Éppen ezért a mélyebben fekvő, rosszul szellőző pincékben összegyűlhet, kiszoríthatja a levegőt, és nagyon rövid idő alatt életveszélyes oxigénhiányos állapotot idézhet elő. Erre hívtuk fel a figyelmet a napokban Várdombon, ahol a katasztrófavédelem a mentőszolgálattal, a déli agrárszakképzési centrum Csapó Dániel mezőgazdasági technikummal és a szekszárdi borvidéki tanács elnökével közösen tartott egy sajtótájékoztatót. Idén külön hangsúlyt kapott a fiatalok megszorítása is, a legfontosabb megerődési szabályokat az iskola két diákja ismertette. A legfontosabb, amit tehetünk, a pincék rendszeres és alapos szellőztetése. Ha pedig valaki egy pincében rosszul lesz vagy összeesik, semmiképpen nem menjünk utána, hiszen megfelelő védőfelszerelés nélkül a segítségére siető ember is pillanatok alatt bajba kerülhet. Azonnal hívjuk a 112-t, mondjuk el, hogy feltételezhetően muskáz okozta a rosszulétet, és a helyszínt is a lehető legfontosabban határozza meg. Ha a préstáz nehezen megközelíthető, akkor egy jól felismerhető helyen várjuk a mentőegységeket, ezzel is értékes perceket nyerhetünk. A sajtótájékoztató végén egy szituációs gyakorlaton azt is bemutattuk, hogyan történik egy bajba jutott ember kimetése a pincéből. A tűzoltók ilyen esetekben légzőkészülékben hatolnak be a veszélyes térbe, majd a kimentett ember ellátását a mentőszolgálat folytatja.
0: Köszönjük Köves Péternek, hogy beszámolt erről. A musgáz mindig veszélyes, és soha nem lehet elégszer felhívni a figyelmet erre. Hát ha ettől nem lett jobb kedve, akkor majd Katy Perry-től, hiszen vele folytatjuk, maradjon velünk.

0: 22 perccel járunk már 6 óra után, ez az Antrit reggel, és szeptember 14-e van, ami azt jelenti, hogy ma Roxana és Serena ünnepelhet. Így bizony, Roxana egy perzsa görög eredetű név latinos formája, Nagy Sándor feleségének a neve volt, jelentése világos, ragyogó, a Serena pedig latin eredetű név, a Serenus férfi név, női párja, jelentése derűs, vidám, hát akkor vidám névnapot nekik, meg nyilvánvalóan a Cipriánnak, Emeritának, meg mindenkinek nyilvánvalóan zenélünk ajánlni egyaránt, aztán pedig folytatjuk a szülinaposokkal, úgyhogy maradjon velünk ünnepelni.
1: Rádió Andrit. Ez a Rádió Andrit.

0: Jó reggelt, 6.30-kor, ez az Altrit reggel, és akkor lássuk, kik a mai nap, tehát szeptember 14-e szülöttei. Például olyan híres neves emberek, mint Bruzsenyák Ilona, Európa-bajnok atléta, vagy Morten Harket, a norvég AHA együttes énekese, biztos ismeri. Aztán ma ünnepelhet még Melissa Leo, Oscar és Golden Globe díjas amerikai színésznő, aki az Arany Szobrot a Harcos című film női mellékszereplőjeként vehette át. Nem egy könnyű film, de attól még ajánlom. Aztán ma ünnepelhet még Xanthus Barbara, magyar színésznő, filmszínésznő, szinkronszínész, illetve Jordán Adél, magyar színésznő, akit az elmúlt időszakban elég sok filmben láthattunk. Ők vannak, tehát sok boldogságot nekik, és nyilvánvalóan mindenkinek, aki ma ünnepel, zenélünk ajándék jelent, aztán pedig rátérünk a kalendáriumra, úgyhogy ne menjen sehol.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig, Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő, menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
7: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrit. FM 105.1.
2: I'm so

0: Bal?
1: Hétfő. Happy hétfő reggel, 6:39-kor. Nagyon hétfő van, szeptember 14-én. Ez az Antics reggel, és akkor csapjuk fel a kalendáriumot, mert hogy azt mondják nekünk, hogy 1861-ben e napon megnyitott a kapuit a Széchenyi Lánchíd budai hídfőjénél a Budai Népszínház. 1892-ben Kossuth Lajos Budapest díszpolgára lett. 1964-be ugrunk, amikor is e napon Walt Disney megkapta a Fehérházban a Szabadságért érmet. Aztán 92-ben megkezdődött Budapest közterületeiről a korábbi rendszerhez köthető szobrok és emlékművek eltávolítását, a Szabadság téren álló szovjet emlékmű kivételével az emlékműveket az ECL-ra létrehozott Memento Parkban helyezték el. 1994-ben megnyitották a 4 milliárd forintos költséggel újjáépített budapesti nagyvásárcsarnokot, és 2003-ban Laki Zsuzsanna személyében a magyar lány lett Európa szépe a párizsi döntőn. Hát ennyi minden történt a múltban. Nagy a jövő mit tartogat, az még kérdéses, de majd nem sokára kiderül, hiszen horoszkóppal folytatjuk, maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel.

0: Ez az Antics reggel, 12 perc múlva lesz majd 7 óra, úgyhogy szépen lassan csapjunk bele a horoszkóp első felébe. A szűznek nem kellene olyan görcsösen ragaszkodnia ahhoz, amit megszerzett. Lehet, hogy éppen egy munkahely vagy pozícióváltás hozza el neki a várva várt emelkedést. Még attól sem kell megijednie, ha pillanatnyilag légüres térben érzi magát. A mérleg ragaszkodjon feltétlenül megállapodásainak minden egyes betűjéhez, inti a horoszkóp, ne dobjon el nagyvonalúan egyetlen szerződés sem, még ha lejárt is a határideje. Pipálja ki, ha megkapta a járandóságát, járjon utána kint lévőségének. Könnyen elfeledkezik egy megállapodásról, amely később már behajthatatlan lesz, úgyhogy figyeljen oda! A mai napon a szerencse kíséri a Skorpiót a pénzügyi tervei megvalósításában. Keresse a pénzügyekkel foglalkozó gazdag, befolyásos emberek ismeretségét. Azt is jól teszi, hogyha biztosra akar menni, és a többség vagy a felsőbbség akaratának enged egy döntésében. A nyilasnak valamit le kell zárnia, de ne bánkódjon emiatt. Ugyanis ezt a lépést nem teszi meg, ezúttal egyúttal lezárja annak a lehetőségét, hogy valami új kezdődjön el az életében. A szeptember mindig egy új kezdet a bak életében, és ilyenkor természetes, hogy egyfajta mérleget készít az életéről. Hajlamos lehet belefeledkezni a számokba, és nem látja meg azt, ami mennyiségileg nem értékelhető. Lásson igaz módon, és vegye számba a jót is. A vízöntő jó tulajdonságai, erényei kerekednek felül benne a mai napon, amit mindenki észrevesz és elismer. Kapcsolatteremtő képességét nem csak a magánélet szférájában kamatoztathatja, de a szakmai életben is ismertségre, közkedveltségre tehet szert. Egy külföldi kapcsolat most valós főnyereménynek bizonyulhat. Na hát így készüljön, a zenélünk és a halakkal folytatjuk, maradjon velünk.
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Olyan 6 perc múlva lesz majd 7 óra, szeptember 14-én hétfőn, ez az Antrit reggel, folytassuk a horoszkópot. Ott hagytuk abba, hogy a vízöntőt mindenki észreveszi. Így van, a halak ismét a bőség zavarában szenved, s egész nap az esti programján jár az esze, pedig jobban tenné, ha inkább tévét nézne, vagy elvonulna egy jó könyvvel, mert remek esélye van arra, hogy megint alaposan összekusszálja maga körül a szálakat. A kos szerelmi kalandba keveredik, semmiképpen se hagyja ki, lehet, hogy megkönnyíti a döntéseit. Egyszerre új hangulatra vált, kedélyes és vidám, humoros lesz. Fellépése is jó, bár kissé harsány, erőltetett, de ezt ismerőse nem veszi észre. A bikának, ha ma kell bármilyen szempontból új utakra térnie, akkor azt bizakodva szinte gondtalanul teheti meg. Ez az ő esetében nagy szó, mivel általában túlságosan is ragaszkodik a biztonságához, a régi utakhoz. Ma viszont szárnyakat kap. Ezek a szárnyak jó magasra vihetik, ugyanakkor soha nem billen ki az egyensúlyából. Az ikrek fél óráig keresi, amire éppen szüksége van, ám mire megtalálja, már nincs rá szüksége, más holmik meg elkeveredtek időközben. Néhány jó tanács, amit keres, feltehetően majdnem kiszúrja a szemét, az orra előtt van. A kutatást ne a legvalószínűtlenebb helyeken kezdje, legyen módszeres és gondolja végig, merre bóklászott már. Ez olyan, amikor elhagytam a pénztárcámat, azt hittem, hogy elhagytam, és el is hagytam, de aztán mégsem hagytam el. A ráknak a mai nap lehetőség lesz arra, hogy a pozícióját megerősítse. A munkahelyén hatalmi harcok dúlhatnak, ne viselkedjen se túl flagmán, se túl agresszíven. Ezzel lophatja be magát leginkább a feljebb valói munkaadói szívébe. Végül is ön is érzi, hogy tudja legbelül, hogy ön a legalkalmasabb vezetőnek. Az oroszlánnak ma nem kell futnia, loholnia, törnie magát, hiszen anélkül is ölébe hullik a szerencse. Legjobb, ha kényelmesen elhelyezkedik, lögdösödő helyezkedéssel ma nem megy semmire, és türelmesen várakozik. Ha semmi nem történne, akkor se veszítse el a reményt, a mai nap is éjjel 12-ig tart csupán. Na hát így készüljön, és közben megérkezett Vali, hiszen most így visszarázkódunk.
1: Jó reggelt!
0: Hello, Dávid! A mindennapom, milyen volt ismét jó korán fölkelni?
1: Ön ijesztő volt, 4:30-kor, mikor megszólalt az ébresztő, de mennyire más viszonyokban jöttünk ma be, mint legutóbb. De egyébként nincs kint hideges, nincs. Csak mondom, aki még indul, hogy nagyon enyhe az idő, úgyhogy még rövid ujjúba is lehet jönni, és esernyőt senki ne hagyja otthon, mert így cseperészik.
0: Akartam kérdezni, hogy amikor jöttél, akkor is csak.
1: Még amikor indultam, aztán így közben már nem.
0: Úgyhogy... Én is esőbe jöttem bele.
1: De hát ilyen sötét, őszies, ez is ősz van.
0: Igen, ősz van, és sötét van.
1: Még legutóbb, mikor jöttünk, azért ez még vadul nyár volt.
0: Igen, én örülök neki egyébként, hogy vége a nyárnak.
1: Én is. Kellemes.
0: Kellett már egy
1: lehet
0: kis
1: aludni, pihenni.
0: Így van, igen. Hát éjszaka majdnem fáztam, képzeld.
1: Azta.
0: Na, szóval Vali is itt van, én is itt vagyok, a napi ötös tagjai pedig érkeznek. Ma azt kérdezzük tőlük, hogy hirtelen az emberiség nem tud többet hazudni. Mi az első munkakörű iparág, aminek annyi lesz. De csak a hírek után maradjon velünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Induljon a ritmus szüret! Koncertek és The Platz outdoor bulik a Szekszárdi piac téren. Jude Law, L.A. Junior, Belano, Andró, Táborfi, G-Hawk, Lotter, Unique és Averó. Koncertek, bulik, felejthetetlen este 2000 négyzetméteren a Szekszárdi szüreti napokon a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információk és jegyvásárlás www.szekszárdagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
5: Szeptemberben kóstold meg a Dompepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizó sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dompepe! Több mint pizza!
6: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
7: 3500 milliárdos közlekedésfejlesztésről beszélt a szakminiszter. Automatikusan jár az 5000 forintos üzemanyag támogatás a dízelautósoknak. Változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Mintegy 3500 milliárd forintos fejlesztési keretről, új közlekedés szervező létrehozásáról, több száz milliárdos járműbeszerzésekről és a nagy állami beruházások rendszerének átalakításáról beszélt a közlekedési és beruházási miniszter a Balatonfenyvesi közlekedési konferencián. Vitézi Dávid egyebek mellett azt is elmondta, még idén kírják a közbeszerzést legalább 35 darab emeletes elektromos intercity motorvonatra, a pécsi, szegedi és miskolci fővonalakra. A legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosai októbertől havi 5000, az év végéig összesen 20000 forint támogatást kapnak. Ezzel az érintetteknek nincs teendőjük, az összeget a Magyar Államkincstár a NAV adatbázisa alapján automatikusan folyósítja. Kármán András pénzügyminiszter Facebook bejegyzésében azt írta, a támogatás vonatkozik az őstermelőkre és az egyéni vállalkozókra is, a gépkocsi a nevükön van. A pénzt arra a bankszámlára utalják, amelyről a tulajdonos a gépjárműadót fizette. Ha ilyen nem áll rendelkezésre, a NAV által ismert más számlára, végső esetben pedig postai úton küldik a támogatást. Mostantól pénztárgép portál néven elérhető el a Nemzeti Adó és Vámhivatal korábbi KOBAK portálja, közölte a NAV. Az új név egyértelműen jelzi a felület szerepét, itt intézhetők az online és az e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyek, valamint itt lehet kézzel teljesíteni a szeptember 1-én elindult nyugtaadatszolgáltatást is. Az átnevezés a portál használatát nem érinti, a korábban létrehozott felhasználók beállított jogosultságok, hozzáférések és a portálon elérhető adatok változatlanul megmaradnak, azokkal kapcsolatban a felhasználóknak nincs teendőjük. A börtönőrök is szabad napot kapnak a születésnapjukon. Szeptember 15-től bevezették a büntetés végrehajtási szervezet hivatásos szolgálati jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, valamint munkaviszonyban álló tagjaira is, hogy jár egy szolgálatmentes nap a születésnapja alkalmából. A passzív dohányzás nem kevésbé káros, mintha közvetlenül dohányozna. Egy nemzetközi kutatócsoport több száz ország adatainak átfésülésével kiszámította, hogy 2023-ban a passzív dohányzás 1,7 millió ember halálát okozhatta világszerte. Dolly Parton nevét veszi fel a Nashville-i nemzetközi repülőtér, miután a reptér üzemeltetőjének igazgatótanácsa egyhangulag támogatta az átnevezést. A névváltoztatást Tennessee kormányzója Bill Lee jelentette be még augusztus végén. A kezdeményezés már Parton halála előtt elindult. Az énekesnő augusztusban 80 éves korában halt meg. A Tennessee állambeli repülőtér új neve egyelőre még nem ismert.
3: Rádió Antrit időjárás.
7: Eleinte erősen felhős, helyenként esős idő várható, délután kezd északnyugat felől szakadozni a felhőzet. Az északnyugati szél gyenge marad, a hőmérséklet délután 21 fok körül alakul. Onnan több felé lesz párás, ködös a reggel, majd napközben kisüt a nap, de gomoly felhők is lesznek az égen. Legfeljebb északon, északkeleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad, reggel 8-15, délután 21-26 fok valószínű.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Happy hétfő reggel, tehát az Antrit reggel szeptember 14-én 7 óra múlt. Fekete Dávid vagyok, és ugye itt van velünk a Vali. Jó reggelt még egyszer.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: És akkor hamarosan megkezdjük mai napi ötösünket. Tudja azt a műsorelemünket, amiben 5 ember 5 napon át 5 témában fejti ki a véleményét. Ma azt kérdezzük tőlük, hogy a hirtelen az emberiség nem tud többet hazudni, mi az első munkakör, iparág, aminek annyi kaput. Mindjárt kezdünk, tartson velünk.
2: Ez az Antrit reggel.
3: A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Ez az Antrics reggel 7 óra múlt 10 perccel szeptember 14-én hétfőn, és akkor megkezdhetjük mai napi ötösünket, ugye azt a műsorelemünket, amiben 5 ember 5 napon át 5 témában fejti ki a véleményét. Ma azt kérdezzük tőlük, hogy ha hirtelen az emberiség egyszerűen nem képes többet hazudni, akkor mi az első munkakör vagy iparág, aminek annyi vége, lehúzták a redőnyt?
1: Biztos a politika, nem? Hogyha hát, iparág, nem iparág, attól függ, minek nevezzük.
0: Az
1: most hirtelen ez jutott eszembe.
0: Igen, az jutott, szerintem mindenkinek az jutott eszébe, de majd hát a napjátos tagjainak nem az jut eszébe, mert nekem is az jutott először eszembe. Kezdjük meg Ádámmal.
1: Ádám szeret műsort vezetni, rengeteg rendezvény van már a háta mögött, de mi most is aktívan speakerkedik.
0: Na, hallgassuk.
2: Szerintem az összes. Megmondom őszintén. Van egy Richelieu bíboros mondta egyszer, hogy akkor tudnak csak az emberek úgymond társadalomba érni, hogyha hazudnak egymásnak. Mert különben az a társadalom megszűnik, ahol abba hagyják a hazudozást. Valahol igaza van. Mindig az igazat nem lehet mondani.
0: Hoppá.
1: De akkor már feszegethetjük is, hogy mi a hazugság, mi nem, meddig tart a kegyes hazugság, nem hazugság, önvédelem. Na, sok vetülete van
0: sok
1: ennek a hazugság.
0: Van, és érdekes, hogy Ádám azt mondja, ugye most nekünk nem feltétlen azt mondja, hogy ez a munkakör ennek annyi, hanem hogy az egész társadalom összeomlik.
1: Igen, mert lehet, hogy arra gondol Ádám, hogy elsősorban saját magunknak hazudunk. Tehát, hogy azt kellene mondjuk feloldani, vagy kioldani, hogy önmagunknak nem hazudunk, és akkor az így terjedne tovább. Már mindenki abba hagyja a saját magának való hazudozást, akkor valami teljesen új épülne fel, vagy tehát először nyilván megszűnne, aztán valami új épülne fel.
0: Lehetséges, nyilván most csak gondolatban működünk, meg ez
1: igen.
0: Egy utópia lehet, de most gondold el mondjuk a reklámszakma, meg az jut eszembe, hogy ne hazudozzál a reklámszakmában.
1: Gyógyszeripar szűnne meg.
0: Jaj, menjünk gyorsan.
1: Ha már reklámokról beszélünk.
0: Én megmaradtam volna ott, hogy ez a kenőcs az nem oldja meg a problémádat, de végül is jó, gyógyszeripar, oké. Okay. Gyorsan menjünk tovább Gizivel.
1: Gizi két autizmussal élő kisgyermek édesanyja, munkája és családja mellett a civil szférában is az autizmussal élők segítésének szenteli az életét.
0: Na, hallgassuk!
3: Fú, hát nekem hirtelen az jutott eszembe, hogy hát talán a bíróságok lehet, hogy akkor már feleslegesé is válnának, mert nem nagyon kellene arról dönteni, hogy melyik oldalnak van igaza, bármilyen ügyről is van szó. Jogászokat talán csak azért nem mondanám, mert hivatalos dokumentumok elkészítésénél így a jogi alátámasztás vagy hivatkozásokban ott azért biztos lenne a munkájuk. Illetve még nekem ezek a különböző ilyen teleshoppos, termékreklámozós személyek, cégek jutnak eszembe, hogy hát azért úgy gondolom, ott is eléggé sok minden bedőlne hamar.
1: A fogyibogyik. Például, hogy mondanám, Béla.
0: Így van.
1: Az is biztos, de minden bedőlne, hidd el nekem. Hát, nagyon sok
0: Ádámnak
1: minden
0: igaza van,
1: bedőlne nem? Egyébként.
0: Érdekes, amit mond, hogy a bíróságok nyilván, hogyha nem lehetne hazudni, akkor, vagy mindig igazat kellene mondani, akkor nem tudom, az intézmény maga.
1: Nekem is az ügyvédek is beugrott egyébként.
0: Igen. Is. No, meg hát a teleshop reklámok régen, úristen, mennyit néztem.
1: De mindjárt telefonáltak,
0: igen.
1: Nem?
0: De nem is tudom már, hogy hívták. Megint elment a hangom, nem is tudom, hogy hívták az ember, valami Fox volt a neve.
1: Igen.
0: A német ilyen kopasz, szemüveges csáv, biztos megvan.
1: Nem, nincs.
0: Nem tudom, melyik sportcsatorna volt, hogy nem volt sportműsor, és akkor adták ezeket a teleshopos akármiket, borzalmas.
1: Vásárolj meg.
0: Borzalmas volt. No, de köszönjük Ádámnak és Gizinek, hárman vannak, még folytatjuk a dalok után.
4: A Ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrics reggel.

0: 7 óra múlt 23 perccel szeptember 14-én, hétfőn, ez az Antrit reggel. Folytatjuk mai napi ötösünket, ketten már elmondták nekünk, hogyha hirtelen az emberiség nem tudna többet hazudni, mi lenne az első iparág vagy munkakör, aminek annyi lehúzták a redőnyt. Folytassuk gyorsan Norbival.
1: Norbi igazi virtuóz, zongorázik, gitározik és hegedül is, bár persze nem egyszerre csinálja mind a hármat.
0: Kicsit recsegni fog, ezért elnézést.
2: Hát szerintem, hogyha mondjuk a médiát nézzük, akkor a médiában biztos, hogy a reality show-k, tehát ezek az ilyen valóvilágok és mindenféle hasonló műsorok. Természetesen a politikában mindenképp maga a kampány, illetve ezek a politikai PR szakmák, hozzáértő emberek, és hát lassan-lassan az ügyvédek. Hogyha bejön a mesterséges intelligencia, akkor az ügyvédeket leváltják, mert ott azért sok csúsztatás, sok szubjektivitás van, úgyhogy szerintem ezek így.
0: Hoppá!
1: Igazából minden, nem így lassan így felgöngyölítjük így a napi életünket, meg a kapcsolatokat, hogy szerintem azért mondtam, hogy menjünk vissza egy gyökeréig, magunknak ne hazudjuk, aztán meglátjuk, mi lesz.
0: Na jó, de attól magunknak nem hazudunk, attól nekünk még hazudhatnak.
1: Tessék?
0: Attól magunknak nem hazudunk, nekünk még hazudhatnak.
1: De az elindít egy ilyen pillangóhatást, egy ilyen effektust, hogyha én magamnak nem hazudok, akkor úgymond lelepleződik az, akivel mondjuk éppen valamilyen kontaktusban vagyok, és akkor ő is, és akkor valahogy ez így megy így,
0: értelek,
1: a hatás tovább.
0: Értelek, de attól még azt fogják neked mondani a reklámba, hogy vedd meg ezt a csodakészítményt.
1: Az is, de ez most, mondjuk akkor ez most csak így mondjuk emberi kapcsolatokra levetítve például.
0: Oké, jó. Köszönjük Norbinek is, ketten vannak, még zenélünk és folytatjuk. Jaj, nem, most.
3: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: Fél nyolc is elmúlt szeptember 14-én, hétfőn ez az Antrit reggel. Elérkeztünk a mai napi ötösünk utolsó etapjához. Hárman már megosztották velünk, hogy szerintük, hogyha hirtelen az emberiség nem tudna többet hazudni, akkor mi lenne az első munkakör, iparág, ami előtűnne a föld színéről. És akkor folytassuk gyorsan Nikivel.
1: Niki igazi sportos nagy, nagylány anyukája, sporthírek kapcsán gyakran hallható a rádióban.
0: Na, hallgassuk.
2: Hát egészen biztos, hogy mindenki ezt válaszolja, valószínűleg a politikusi munkakör, iparágnak pedig inkább a szépségipar mondanám.
0: Na, a szépségipar is előkerült.
1: Igen. Elég. És hogy nagyjából így akkor a blokkunk végén elmondhatjuk, hogy hazugságra épül az életünk, és azért nem állunk túl messze a valóságtól szerintem.
0: Hát azért mondjuk, ez elég durva kijelentés hétfő reggel.
1: Így, ez van. De hogy egyébként haladunk tovább az életünkkel, igen.
0: Mielőtt haladnánk, hallgassuk a Katát.
1: Katának minden a zene, a hobbija, a munkája, klarinét tanár egy zeneiskolában.
2: Megpróbálom szépen körbeírni, hogy nem a boltban áruló Marika néni lesz az az iparág szerintem, hanem akik sokkal-sokkal följebb állnak a tápláléklánc tetején, és hát nem akarom kimondani ezt a gyűjtőnevet, mert nem akarok semmivel se mutogatni egyik oldalra se, de szerintem akik nagyon magas vezető pozíciókat töltenek be ott előbb-utóbb, azok ott megbuknának.
1: De egyébként meg én hiszek így az élet rendező elvénbe, úgyhogy úgyis előbb-utóbb minden hazugság kiderül. És szerintem eddig ez be is bizonyította az élet így az elmúlt években, mindig kiderülnek a dolgok, szerintem. Tehát olyan nincs, hogy nem derül ki valami.
0: Hát reméljük, hogy valóban így lesz. Köszönjük a napjátos tagjének a mai közreműködésüket, elengedjük őket, és útinfóval folytatjuk, úgyhogy füleje, hogyha utazni készül.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám! Biztos és jól jövedelmező munkát keresel? Gyere a Hankook Rácalmási gyárába gépkezelőnek! Kiemelt műszakpótlék, juttatások, kafetéria, bónusz, ingyenes buszjáratok. Jelentkezz! 0625 556 017.
4: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád. Kísérletek. Illúziók.
5: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját.
6: Egy délután tele élményekkel.
5: A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit.
6: Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak.
5: Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
7: Csúcs technológia Spiritben.
8: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
7: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit

0: egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrit közlekedés.
2: És már itt is vagyunk az útinfokkal. Vali, mi a pálya?
3: Az M6-os autópályán új terelés épült ki Pécs irányába Bonyhád csomópontnál a 141-es kilométertől a 143-as kilométerig a külső sávot, illetve a leálló és a gyorsító sávot is lezárták, de a csomópontban a felhajtás továbbra is biztosított. A 65-ös főúton Kégy térségében a 16-os kilométernél áropatkai szegélyrendezési munkát végeznek, emiatt útszűkületre kell számítani. A 6-os főúton Tolna határában favágók dolgoznak a mai napon, így a 134-es kilométer környezetében sávlezárása és jelzőőrös irányításra kell készülni. Az 56-os főúton a 7-8-es kilométerni építési munkák folynak, mindkét irányba útszűkület várható, és szintén az 56-os főúton, de ez már itt Szekszen az elkerülő úton, ott is egy akadályozó jármű van az 1-es és a 6-os kilométer között.
2: Így van, inkább közelebb van a mik vannak ott bevásárlóközponthoz ez a jármű elméletileg, mint odébb, de igen, ott erre érdemes odafigyelni. Ezen túl pedig a dugóra, mert itt a kórház környékén valami miatt beállt a forgalom, ezen túl a buszpályaudvarnál is lassabb áthaladásra kell készülni, illetve a Mátyás Király utcában szintén valami történhetett, mert ott is lépésben lehet haladni, úgyhogy ezeken a területeken, vagy ezeken a szakaszokon vezessen óvatosan és körültekintően. Ha pedig lát bármi rendkívül, akkor csörögjön a 74-444-444-en, segíthessünk, jó utat kívánunk!
1: Rádió Antrit FM 105.1.

0: Ez a Tantrit reggel, 3-4-8 múlt 1 perccel szeptember 14-én hétfőn még benne vagyunk az időintervallumban, amikor Vali beavat minket a mai titokba.
1: Ma nem lesz szükség a napszemüvegre, és ezzel úgy nagyjából el is mondtam, ugyanis a napot ma nem fogjuk látni, egész nap ilyen borult, esőfelhős idő lesz. Nagyon csapadékot nem jósolnak, az esélye megvan, úgyhogy az esernyőt senki se felejtse otthon. 20 fok lesz a maximum. Olyan kellemes. Egyébként most reggel is olyan füllet volt egy kicsit a levegő. Úgyhogy megesett is az eső. Úgyhogy ilyen koraőszies, kicsit ilyen borús, sötét, de nem túl hideg idő lesz ma.
0: Így van, ez egy divat tippünk sem olyan egyszerű, egy zsebesernyő mindenféleképpen jó ötlet lehet, emellé nem tudom igazán.
1: Kis vékony kabát.
0: Én el vagyok póló, rövidnadrágban.
1: Én vagyok valaki.
0: Mert láttam már múlt héten is valaki.
1: Ez téli kabát, nem?
0: Nem téli kabát, de nem. Minek hívják? Farmer Jackie, meg mit tudom én, miben.
1: Jó, de attól függ, milyen is Farmer Jackie, vettem reggel, de ez ilyen nagyon vékony, de hát többféle Farmer Jackie is létezik.
0: Igen, hát, de a lényeg, hogy előkerültek a kabátok.
1: Abszolút, igen.
0: Talán ezt lehet elmondani divat tippnek. Aztán térjünk rá arra, hogy a parlagfű időszaka még mindig tart, úgyhogy ha allergiás, akkor egyrészt fogadja együttérzésünket, másrészt pedig tegye meg az óvintézkedéseket, amiket muszáj megtenni. Az orvos meteorológiára is rátérve azt láthatjuk, hogy gyengülő kettős front éri el hazánkat, így mind a meleg, mind a hideg frontra érzékenyek körében előfordulhatnak panaszok. Fejfájás, migrén, vérnyomás, ingadozás jelentkezhet, fokozódhatnak a gyulladásos panaszok is. A tartósabban borongós, csapadékos tájakon lehangoltság, rossz közérzet is előfordulhat, úgyhogy ma minden is játszik ezek szerint, így készüljön. Tehát, hogyha kimerészkedik a nagyvilágba, zenélünk, aztán pedig összegezzük az óránkat, maradja menünk.

0: perc múlva lesz 8 óra szeptember 14-én, hétfőn, ez az Antrit reggel. Összegezzük egy picikét, mi is történt az elmúlt nagyjából 50 percben. A napi ötös tökéjét kérdeztük arról, hogy hirtelen az emberiség nem tud többet hazudni, mi az első munkakör vagy iparág, aminek annyi?
1: Szépségipar volt, politika.
0: Így van.
1: Még nem is tudom.
0: Minden.
1: Ilyen nagyon globálisan média gondolkodtunk, meg globálisan beszéltünk dolgokról, aztán én azért átértem az egyéni saját magunknak, hogy hazudunk-e igazából azzal kapcsolatban.
0: Én azt mondom, hogy a kócsok.
1: A kócsok? Az is.
0: Igen, így kapcsolódva az
1: önmagunknak
0: hazudozásról.
1: Igen.
0: No, köszönjük a napjátos tagjának a mai közreműködésüket, elengedjük őket, és felkészülünk jó hírek óránkra, hiszen hétfő van, hogyan is indulhatna jóban egy hét, mint csupa-csupa jó hírrel. Vali ismét kitett magáért, készült, úgyhogy a hírek után kezdünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottkebzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
5: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
6: Kia Sportage 8 949 000 forintért, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. Minden élmény egy döntéssel kezdődik. Válassz további bestseller ajánlataink közül. Keresd kedvezményes Sorento vagy K4 modellünket márka kereskedésünkben.
5: Autohof Kft. Szekszárd, Palánki út 1.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben.
9: Részletek az autolargo.hu oldalon, vagy az Autolargo szalonjaiban.
3: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
10: 9,5 milliárd forintos azonnali gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány, megváltoztatják az azonos nemű párok örökbefogadásáról szóló jogszabályt, változékony időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. 9,5 milliárd forintos azonnali gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány. A programok között szerepel egy új krízisellátás létrehozása 80 gyermek számára. Megerősítenek 15 speciális gyermekotthont több szakemberrel és intenzíves szakmai támogatással. Új célzott ellátás indul az autizmus spektrum zavarral, értelmi fogyatékossággal és súlyos pszichés vagy magatartási problémákkal élő gyerekeknek. Bentlakásos addiktológiai rehabilitációs program kezdődik, továbbá mintegy 440 millió forintot fordítanak a veszélyeztetett serdülő lányok és fiatal anyák támogatására. 1,5 milliárd forintot költenek a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek lelki és szakmai támogatására, valamint külön program kezdődik a kórházban rekedt csecsemők helyzetének rendezésére. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy megváltoztatják az azonos nemű párok örökbefogadásáról szóló jogszabályt. A jelenleg hatályos, a Fidesz által korábban gyermekvédelminek nevezett, valójában azonban jogvédők szerint is melegellenes törvény szerint az azonos nemű pároknak a mindenkori családpolitikáért felelős miniszter hozzájárulására van szükség az örökbefogadáshoz. Magyar Péter kormánya ezen kíván változtatni. Visszavonta a svájci használt Stadler motorvonatok karbantartására vonatkozó még Lázár János minisztersége idején kiadott utasítást, Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán azt írta, elődje Lázár János április 9-én 3 nappal az országgyűlési választás előtt utasította a MÁV-ot a karbantartási szerződés megkötésére. A vasúttársaság vezetése azonban az utasítást nem hajtotta végre, mert a használt járművek karbantartása szerintük kirívóan drága lett volna. Vitézy Dávid azt is közölte, a Siemens mozdonyok megmentéséért is újraindítja a tárgyalásokat. A biztonságos rollerezésre, a felelős közlekedési magatartásra és a védőfelszerelések, különösen a bukósisak használatának fontosságára hívja fel a figyelmet az adal, amit az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság felkérésére készítettek. A ma kezdődő biztonság hete alkalmából kérték meg Hauber Zsoltot az elkészítésére, mert úgy gondolják, hogy a zene olyan hallgatókhoz is eljuttathatja a megelőzés üzenetét, akiket a hagyományos közlekedésbiztonsági tájékoztatás kevésbé ér el. Hajlandó személyesen találkozni Vlagyimir Putyinnal a decemberre tervezett Miami G20 csúcs találkozón az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky a Deutsche Welle televíziónak adott interjújában azt mondta, kész elutazni Miamiba, ha az orosz elnök is részt vesz a decemberre tervezett G20 csúcs találkozón. A Kreml ugyanakkor lehetetlennek nevezte, hogy az orosz és az ukrán vezető Miamiban találkozzon.
3: Rádió Antrit időjárás.
10: Nyugat felől felhők érkeznek, de a nap több órára kisüthet, így összességében kellemes őszi időre számíthatunk ma. Csak kevés helyen fordulhat elő zápor, jelentős csapadék nem valószínű. Az északi szél élénk széllökésekkel kísérheti a napot, délután már 21-27 fokig emelkedik a hőmérséklet. Holnap gyengén felhős napos idő várható, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor. Az északi szél még élénk lehet, a reggeli 8-16 fok után délután 22-27 fok várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Happy hétfő reggelt, ez az Antrit reggel, szeptember 14-én 8 óra múlt már, Fekete Dávid vagyok, és továbbra is itt van velünk Vali. Jó reggelt még egyszer.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: És akkor hamarosan megkezdjük jó hírek óránkat, hiszen hétfő van, és hogyan is indulhatna jobban egy hét, mint csupa-csupa jó hírrel. Vali ismét kitett magáért, készült, hozta a jó kis jó híreket, úgyhogy mindjárt kezdünk, ne menjen sehova.
3: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap. Rádió Antrit.
11: 97.8 on your FM dial. You're listening to the funkiest station in the nation. And today we're just modern talking.

0: But you're just a boy.
1: Ez az Antwit reggel, 9 múlt 1 perccel, így van szeptember 14-én hétfőn, és akkor megkezdhetjük jó hírek óránkat, hiszen hétfő van, és hogyan is indulhatna jobban egy hét, mint csupa-csupa jó hírrel, úgyhogy Vali,
2: Igyekeztem nagyon különféle helyekről és különböző témákban keresni jó híreket. Az első Afrikával kapcsolatos, mert hogy egy új világtérkép tükrözi Afrika valódi méretét. Az Egyesült Nemzetek Szervezete megszavazta, hogy a hagyományos világtérképet egy olyan térképpel cseréljék le, amely tükrözi Afrika valódi méretét. A jelenlegi Mercator térkép, amelyet a 16. század óta használnak, Afrikát nagyjából ugyanolyan nagynak ábrázolja, mint Grönlandot, pedig Afrika körülbelül 14-szer nagyobb. A torz ábrázolás abból adódik, hogy lehetetlen egy gömb alakú világot pontosan ábrázolni egy sík felületen. Ez azt jelenti, hogy az egyenlítő mentén fekvő országok a Mercator térképen kisebbnek tűnnek, mint amilyenek valójában lennének. Míg az új Equal Earth térkép kijavítja ezeket a torzításokat, cserébe a távolságok pontosságát áldozza fel, ezért navigációs célokra nem használható. A térkép korrekcióról szóló határozatot az afrikai Togo kezdeményezte, és 164 ország támogatásával fogadták el, köztük Franciaország és az Egyesült Királyság. Az Egyesült Államok volt az egyetlen ország, amely ellene szavazott. A méltányos világ egy méltányos térképpel kezdődik, nyilatkozta Robert Dussey, togói külügyminiszter a Reutersnek. A térkép soha nem semleges, alakítja a felfogást, befolyásolja, hogyan értelmezik a népek és a kontinensek helyét a világban. Hát ez egy ilyen szívügyük lehet ez szerintem Togónak, nem? Hogy egyébként is Afrika egy kicsit olyan nem túl jó megítélése van, nem így az országnak is így próbálják kicsit kiszínezni, vagy kinagyítani, hát vagy,
1: nem tudom.
2: Vagy így a népszerűségét talán jobban növelni. Én legalábbis azt érzékelem ebből a cikkből.
1: Az lenne a célja, de akkor is valahogy nem tudom, én kicsit ilyen röhelyesnek érzem az egészet.
2: Én szerintem aranyos.
1: Hogy azon vitatkozunk, hogy most a térképen mekkora a kontinens, vagy mekkora se, tehát nem
2: hát,
1: értem.
2: Hogy azért úgy nőjön az emberek szemében Afrika, hogy attól még Afrika,
1: értem,
2: meg
1: de tudjuk, hogy Afrika hatalmas,
2: olyan...
1: attól jött térkép, és te is elmondtad, benne van a hírben, hogy navigációs célokra nem használható, tehát igazából semmire nem használható, ami kézzel fogható, csak annyi, hogy a méltányos világ egy méltányos térképpel kezdődik, nem.
2: Hogy méltó helyen legyen Afrikának is a világban. Én ezt
1: mondjuk a méltányos világ mondjuk ott kezdődik, hogy nem dolgoztatunk gyerekeket.
2: Ez is igaz.
1: Mondjuk.
2: Igen,
1: vagy nem tudom, tehát nem egy térkép fogja megoldani a helyzetet.
2: Ez jó, szerintem aranyos ez a kezdeményezés.
1: Hát figyelj, 164 ország aláírta, csak Amerika nem. Jó, hát róluk meg tudjuk, hogy most ott mi van. No, ez egy érdekes hír volt, így ilyen kis könnyed az elejére, majd kicsit beljebb megyünk még így a velejébe, de előbb zenélünk, maradjon velünk.
3: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: 4 perc múlva 8:30 lesz, szeptember 14-én hétfőn, ez az Antrit reggel, folytatjuk jó hírek óránkat, hiszen hétfő van, hogyan is indulhatna jobban egy hét, mint csupa-csupa jó hírrel. Az előbb átbeszéltük, hogy a méltányos világ állítólag ott kezdődik, hogy méltányos térkép van.
1: Igen, hát ez az alap, hogyha valaki rákeres Afrikára, vagy Togóra, akkor a valóságot lássa térkép szempontjából.
0: Oké. Jó, és menjünk egy kicsit Franciaországba, ahol foglalkozzunk a divattal egy picikét, mert hogy Franciaország új trendet indított el, a gyors divat lassítását. A trendteremtésről híres franciák múlt hétfőn új irányzatot indítottak el. Díjat vetnek ki azokra a ruhadarabokra, amelyek nem felelnek meg a környezetvédelmi előírásoknak. A francia politikusok szerint a lépés az ultragyors divat egyre növekvő környezeti hatására reagál, amely olcsó szintetikus ruhákat gyárt, amelyek gyorsan a hulladék lerakó végzik. Egy jelentésből kiderült, hogy a divatipar már amúgy is jelentős kibocsátása mindössze 2 év alatt 14%-kal nőtt, ami azért nem kevés. A kínai kormány azonban tiltakozott, azt állítva, hogy a jogszabályt úgy tervezték, hogy a kínai elkereskedelmi kiskereskedőket célozzák meg, miközben az európai üzleteket mentesíti a felelősség alól.
1: Ez érdekes, mert azért ugye egyre több olyan tehát olyan cégtől tudunk ugye rendelni mindenféle márka és megnevezés nélkül, ahol hát olcsón is, nem túl jó minősége, gyorsan itt van, és gondolom ezeknek a gyártása vagy előállítása azért nyilván kivetni valót hagy maga után, és itt erről van szó. Az, hogy az kérdés, hogy tényleg igaz-e, hogy ez alól mondjuk az európai cégek vagy kereskedők kivételt képeznek-e, Vagy, de hát én azt gondolom, hogy oda is már a kínai termék kerül sok esetben, nem?
0: Biztosan. Jó, hát mondjuk Kínában lett annak, ugye igazából a szemétből csináltak ugye üzletet, tehát az ilyen ezek a kínai pufi kabátok,
1: igen.
0: A műanyagból vannak, tehát hogy a szemetet hasznosítják újra ebből a szempontból, csak ugye szintetikusan, valami úton módon, viszont ugye ezek gyorsan elhasználódnak, gyorsan a kukában végzi, ami után akkor nem kerül újra felhasználásra, és a többi, ez lenne a gyors divat. Vagy
1: jó, hát mondjuk Franciaország ugye, ami egyébként is ugye a divat fővárosa, azért nyilván a nagy divat tervezőket ez nem érinti, nem tudjuk, lehet, hogy ez is egy ilyen hazugság leleplezés, mint amiről beszéltünk reggel a napi ötös tagjaival.
0: A lényeg, hogy a jogszabály szerint az ultragyors divat 3 tényező alapján kerül meghatározásra: a rendelkezésre álló termékek mennyisége, azok ára és javíthatósága. A díjak az alsó neműk esetében 0,5 eurótól, a kabátok esetében 12 euróig terjednek, a teljes összeg pedig a termék eladási árának 50%-ára van korlátozva. Franciaország nem egyedül törekszik a divatipar ökológiai lábnyomának csökkentésére, augusztusban léptek hatályba az unió új szabálya, amelyek megtiltják az eladhatatlan ruhadarabok megsemmisítését, ami az iparágban egyébként bevett szokás vagy gyakorlat volt. A márkáknak most alternatív felhasználási lehetőségeket kell találniuk az eladatlan készletekre, például

0: híresztelések, vagy voltak ezek a történetek, hogy mit tudom én, 50 forintért vették volna meg az alma kilóját, és akkor azt mondta a gazda, hogy jó, akkor itt elrohadt magának a földön. 50 forintért csak azért se adom.
1: Hogy csak az, ó. Pedig valaki mennyire örült volna, mondjuk lehet, hogy van olyan gyerek.
0: Nem most csak egy-egy általános, nem az, igen, hogy az almával így csináltak a kereskedők, vagy a termelők, hanem hogy ez is az van, hogy nem tudtuk eladni, nekünk pénzünk van benne, hát akkor mit tudom én, megsemmisítem, újra hasznosítom, ugyanaz, nem az, hogy ingyen odaadom a rászorulóknak.
1: Érdekes hozzáállás.
0: Na hát ez már csak ilyen emberek vagyunk. De az a lényeg, hogy van valamiféle előremozdulás ez ügyben is. Zenélünk és folytatjuk a jó híreket, maradjon velünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Ne higgy a szemednek. Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
6: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizza ma. Nem csak pizza, nem csak ma.
7: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: tudatos.hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám. Ez a Rádió Antrét. FM 105.

0: Ez az Antrics reggel 8.40-kor, szeptember 14-én, hétfőn folytatjuk jó hírek óránkat, hiszen hétfő van, és tudja, jól mondjuk együtt, hogyan indulhatna jobban egy hét, mint csupa-csupa jó hír.
1: Így van. És a okostelefon használat, na, elég régóta téma, mert nagyon sok ország ugye 16 éves kortól már ugye korlátozta, főleg ugye a közösségi média elérhetőségét, és most pedig egy eddig egyedülálló kutatás megállapította, hogy ha elhalasztják a gyermekeknek az okostelefon adását, az kedvezőbb hatással van a jólétükre, mivel az Egyesült Királyság iskoláiban nincs országos okostelefon tilalom, sok szülő saját kezébe vette a dolgokat, és közösen megállapodtak abban, hogy elhalasztják a gyermekeiknek szánt eszköz átadását. Az ötletet a Smartphone Free Childhood, vagyis okostelefonmentes gyermekkor kampány indított el, amelyet a Daisy Greenwell, az egyik cégnek a korábbi szerkesztője alapított. Mintegy 12 ezer angol általános iskolát felölelő tanulmány megállapította, hogy azokban az iskolákban, ahol a családok legalább egyötöde kötött ilyen a megállapodást, az iskolai nyilvántartások szerint a támogatási igények 8,2%-kal, míg a gyermekpszichiátriai fogyatékossági kérelmek száma 6%-kal csökkent. A tanulmányt még nem vizsgálták át a szakértők, de a szerző, a Londoni Egyetem közgazdásza szerint ez az első okozati bizonyíték arra, hogy az okostelefonok bevezetésének összehangolt elhalasztása javítja a gyermekek mentális egészségét. Azok számára, a szülők számára, akik úgy döntöttek, hogy elhalasztják gyermekeik okostelefonjainak megvásárlását, gyakran akkor még úgy tűnt, hogy mindenki más éppen az ellenkezőjét teszi. Éppen ezért ez egy rendkívüli pillanat, mondta a szerző. Az okostelefon használatának elhalasztása nem arról szól, hogy mit veszünk el a gyermektől, hanem arról, hogy mit adunk vissza nekik, több időt, jobb alvást, valódi barátságokat, játékteret és koncentráló képességet. A folyamatos kapcsolódási világában ezek a dolgok gyorsan szuperképességé válnak.
0: Így van, és egyébként múlt héten beszélgettünk az Antri Training Zónában pont arról, hogy baj-e, hogyha a gyerek unatkozik.
1: És nem baj,
0: hogy a gyerek unatkozik. Mert ugye az volt, most onnan jut eszembe, hogyha unatkozik, jó, akkor nézd ezt. Akkor itt van egy mese.
1: Mi gyerekkorunkban nem volt ilyen, akkor találd föl magad, építsél, legózzál, nem tudom én, piszkáld a kavicsokat, vagy nem tudom, homokozzál, vagy valami. Tehát, hogy vezessük rá a gyereket arra, hogy feltalálja a saját magát mindenféle eszköz nélkül.
0: Így van, meg azért azt sem felejtsük el, hogy ezek akár az internetes videók, és sajnos most már a mostani rajzfilmek is annyira inger gazdagok, hogy egyszerűen nem tudom, hogy mit is élhet át az agya egy gyereknek.
1: Tehát a gyereket is hagyni kéne ezt a semmit csinálni, ahogy nagyon sok felnőttnek is meg kéne tanulnia semmit csinálni, hanem ugye unblock kikapcsolni.
0: Így van, és ez, hogy nem adnak telefont, ez igazából látjuk, hogy működőképes lehet, úgyhogy hát...
1: Na, ez egy jó kezdeményezés.
0: Okos telefonmentes gyermekkor kampány, csatlakozzunk hozzá. Zenélünk és folytatjuk, maradjon velünk.
2: A Mokit Fencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: 10 perc múlva lesz nagyjából 9 óra, szeptember 14-én hétfőn folytatjuk jó hírek óránkat itt az Antrit reggelben, és hát már csak egy jó hírünk maradt a végére.
1: És még állatok nem voltak, úgyhogy muszáj egy állatokra is beszéljük, mert ugye szoktuk egyébként. Egy szinte kihalt madárfaj újjáélet Új-Zélandon. Egy kizárólag Új-Zélandon előforduló, kritikusan veszélyeztetett papagáj állomány elérte a 75 éve nem látott legmagasabb szintet, Kakapó, talán úgy kell kimondani, a világ egyetlen éjszakai és röpképtelen papagája. Egykor Új-Zéland egész területén elterjedt volt, míg nem az 1900-as években az invazív macskák és hermelinok a kihalás szélére sodorták őket. 1995-ben indult el egy helyreállítási program a déli szigeten, ahol ragadozók nélküli élőhelyeket hoztak létre. Akkor a madár állománya mindössze 51 példány volt, de a napokban kiderült, hogy idén 90 fióka született, így az állomány a helyreállítási időszak eddigi legmagasabb szintjére, 325 példányra emelkedett. Míg hosszú út áll előttünk, a helyreállítás terén, de 90 fióka egyetlen szezon alatt rekordot jelent, mondta az Új-Zélandi Természetvédelmi Hivatal munkatársa, a helyreállítás korai éveiben 16 évbe telt, mire ennyi fióka született, ez jelentős mérföldkő a faj számára.
0: Na hát csak
1: éjszaka is röpképtelen.
0: Ezt akartam mondani, hogy a kakapó vagy bagoly papagáj.
1: Igen. Tehát
0: úgy kell elképzelni, a feje ilyen bagoly-szerű. 2-4 kiló.
1: Jaj, kicuki.
0: De 60 évig tud élni.
1: Az igen.
0: Már hogyha ugye engedik neki a macskát.
1: A macskát. és nem támadják meg.
0: Röpképtelen papagáj.
1: Éjszakai és röpképtelen papagáj.
0: És a földön fészkel, ugye, mert nem tud röpülni, tehát hogy ez a alapból ugye adja magát. Tehát, hogy, hát nem csodálom, hogy annyira mondjuk, hogy nincs belőle sok.
1: Nincs belőle sok, de hát most újjáélet, és hát most már az idei évben 90 ilyen kis fióka született.
0: Ez tök jó.
1: Nagyon jó.
0: De ugyan ez a pandákat is tök jó, hogy gondozzák őket, de hát azokat is kirakod a vadonba, hát nem véletlen kerültek a kihalás szélére. Most már nincsenek ott elméletileg, de hát most a pandák is micsodák, nagy mackók, erre mit esznek? Bambuszt.
1: Igen, azok is cukik, aranyosan.
0: És egyébként életképtelenek azok is.
1: Jó, de ő nem életképtelen, ő röpképtelen. Hát, hogy értelek, hogy jön ide az, hogy most életképtelen, vagy röpképtelen, mert megy valami is megtámadja.
0: Hát meg láttál már pantás videókat?
1: Ja, hát ők csak így rágcsellök ülnek.
0: Csak így vannak, aztán egyszer csak puff leszakadnak.
1: Láttam, amikor csúszdáznak.
0: Csúszdáznak, stb.
1: Na. De ez jó, mert tényleg minden hétre jut valami így olyan van. Hírunk, ami természettel kapcsolatos.
0: És most félreértés nehez, én nem kívánom, hogy panták halljanak ki, vagy hogy a kakapó halljon ki. Tök jó, hogy vannak.
1: De nekem ma is tanultunk valamit, mert ilyenkor azért mindig be egy olyan téma, amiről mondjuk én például még nem hallottam azelőtt.
0: Így van, úgyhogy körbejártuk szerintem elég jól. Itt a jó híreket, meg a világot, úgyhogy zenélünk és összegzünk, maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: 4 perc múlva lesz 9 óra, szeptember 14-én hétfőn, ez az Antrit reggel. Jó hírek órát tartottunk, és megint voltak mindenféle csupa-csupa jó híreink, kicsit komolyabbak, meg kicsit komolytalanabbnak tűnők.
1: Nincs, most már van hangom, igen.
0: Mert hogy ugye Togó úgy érezte, hogy nem fair, hogy Afrika ugyanakkor, mint Grönland a térképen.
1: Hát mondjuk az nem is egyébként így az ember elképzelés végig gondolja, hogy miért. Jó.
0: Hát most egy síkfelületen nehéz.
1: Jó.
0: Ezt az egészet megoldani, de hogy ez lenne a méltányos világ első lépése, abban mondjuk nem értünk egyet, Robert Düzé.
1: De ami mondjuk Angliában van az a kezdeményezés, az mondjuk azért nagyon tetszik. Ez
0: az okostelefonmentes gyermekkor kampány. Igen, az tök jó volt. Aztán ugye a franciák trendet indítottak,
1: hogy a
0: gyors divat ellen.
1: Az olcsó és nem túl jó minőségű ruhák.
0: Drágábbak lesznek.
1: Igen, drágábbak lesznek.
0: Igazából ennyi a lényege. Új-Zélandon szinte kihalt madárfaj kelt újra életre. Ez a bagoly papagáj. Nehéz,
1: igen.
0: Nehéz szó.
1: Röpképtelen.
0: És éjszakai.
1: És éjszakai szegény.
0: Oké. Azért kibabrált fel az élet, az biztos. És a végére maradt egy hírunk, amit túl magyarok vagyunk szerintem, azért nem feltétlenül értettük. Ugye a New Yorkiak által elfogyasztott 3 millió osztriga segít helyreállítani a város zátonyait. Megszűri a vizet, a szemetet, ezek után, ami ebben a cikkben van, szerintem azt senki nem érti.
1: Valószínűleg azért ők ezt értik, ők ebben élnek, naponta fogyasztják.
0: Azért mondom, hogy talán ezt túlságosan nem vagyunk New Yorkiak.
1: Így van.
0: Vagy megértsük.
1: És jó hír, ugye a héten kezdődik a Szüreti Fesztivál Szexádon, és ugye az antit.hu oldalon írtunk a lezárásokról, amik már holnaptól életbe lépnek, úgyhogy majd mindenki figyeljen, buszközlekedés is változni fog, kicsit felfordul az életünk a héten, de cserébe nagyon jó programok lesznek, és egész héten majd beszámolunk róla.
0: Így van, majd biztosan átbeszéljük a lezárásokat is, meg a mindeneket, de most ennyi fért bele a jó hírekbe, szerintem azért jó körüljártuk ismét a világot, még ha csak térképen is. Köszi, Vali, hogy itt voltál.
1: Szép napot mindenkinek.
0: Minden jót. No, a folytatásban pedig érkezik majd Halász Gábor, akivel arról beszélünk, hogy elindul a Kis Harcosok mozgás programja, hogy ez mit is jelent, na hát ez derül majd ki a hírek után.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Bor, hagyomány, kultúra, a legendás szüreti felvonulás rekordkísérlettel. És az ősz legszebb pillanatai a térség legnagyobb múlttal bíró összművészeti fesztiválján. Szeptember 17-e és 20-a között újra szexhárdi szüreti napok a Babics Mihály Kulturális Központ szervezésében. Hooligans, 4-es Street, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérheni, Magyarul Szeretjük zenekar és még sokan mások. Ünnepeljünk együtt Szexhárd szívében. Szexhárdi szüreti napok szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információ www.szexhardagora.hu és www.szexhárdiszüretinapok.hu.
5: Szeptemberben kóstol meg a Dom Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizo sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dom Pepe, több mint pizza!
6: Haló,
7: Sárvíz autóüveg kereskedés.
6: Haló, hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik, segítsen már!
7: Ön miben segíthetek?
6: Hát szélvédő kéne nekünk.
7: Ön milyen típusú az autó?
6: Autó? Miféle autó, mink a lovas kocsival vagyunk, kérem?
8: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szexárdon a Sárvíz utca 14-ben.
9: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
6: Haló, és a lóval mi lesz?
3: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
10: A héten benyújtja a kormány a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvénycsomagot. Három fontos törvényről is dönthet az országgyűlés a héten, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Gárdán Márton vagyok. A kormány a héten benyújtja az országgyűlésnek a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvénycsomagot, mondta Magyar Péter miniszterelnök. Kiemelte, szigorítják a kiskorúak számára hozzáférhető, a szexuális erőszakot, a szexualitást explicit módon megjelenítő, a kizsákmányolást, a manipulációt népszerűsítő tartalmakra vonatkozó szabályokat, továbbá szigorítják a közterületi reklámokra, politikai hirdetésekre és médiatartalmakra vonatkozó gyermekvédelmi előírásokat. Szigorítják azt is, hogyan kell az államnak eljárnia a kórház barák egy gyerekek ügyében, hogy egyetlen gyermek sem maradhasson hónapokig kórházban azért, mert a rendszer nem talált számára megfelelő ellátást. A héten három fontos törvényről dönthet az országgyűlés az alkotmánybírósággal, az igazságszolgáltatással és az ügynökaktákkal kapcsolatban, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta elmondta, hogy napirendre kerül az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvényjavaslat, amely az ügynökakták szélesebb körű megismerését is lehetővé tenné. Tárgyalják az igazságügyi tárgyú törvények módosítását, amely megszüntetné a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát. Emellett az alkotmánybíróság működését érintő szabályokat is módosítanák. Az állami tulajdonban lévő erdőkből származó lakossági tűzifára nem haladhatja meg a 2026. január 1-én alkalmazott fogyasztói nettóárat. Ez olvasható a Magyar Közlönyben pénteken megjelent kormányhatározatban. A kormány több mint 657 millió forintot biztosít a Dunai Vasmű területén az iparbiztonsági veszély és a fenyegető környezetkárosodás megelőzésére. Az erről szóló határozat a legutóbbi Magyar Közlönyben jelent meg. Ütlenkezelés gyanúja miatt nyomozást rendelt el a rendőrség a Szuverenitásvédelmi Hivatal kommunikációs költései miatt. A dokumentumok szerint a hivatal működésének alig 2,5 éve alatt mintegy 3 milliárd 670 millió forintot költött el kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra. Elkerülhetetlennek nevezte Írország és Észak-Írország újraegyesítését dublini látogatásán az amerikai elnök. Donald Trump írországi látogatása első napján az ír kormányfővel tartott tárgyalás után úgy fogalmazott, nem akar semmilyen gondot okozni, de nagyon szeretné Észak-Írország és a több mint 100 éve független államként létező ír köztársaság egyesítését. Az amerikai elnök nyilatkozata után azonnal tiltakozó közleményt adott ki a legnagyobb észak-írországi brit párti protestáns erő, a Demokratikus Unionista Párt.
3: Rádió Antrit időjárás.
10: Eleinte erősen felhős, helyenként esős idő várható, délután kezd északnyugat felől szakadozni a felhőzet. Az északnyugati szél gyenge marad, a hőmérséklet délután 21 fok körül alakul. Onnan több felé lesz párás, ködös a reggel, majd napközben kisüt a nap, de gomoly felhők is lesznek az égen. Legfeljebb északon, északkeleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad, reggel 8-15, délután 21-26 fok valószínű.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Happy hétfő reggelt, ez az Antrit reggel, szeptember 14-én 9 óra múlt, már Fekete Dávid vagyok. A folytatásban pedig érkezik Halász Gábor, akivel a kis harcosok mozgás programjáról beszélgetünk. Majd mi is ez? Honnan jött az ötlet és mi a cél? Nagyjából így, nem menjen sehova, mindjárt kezdünk.
3: Az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: 9 óra múlt 10 perccel szeptember 14-én hétfőn, ez az Antrit reggel, és itt is van már velem szemben Halász Gábor. Jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok!
0: No, hát a mai témánk a Kisharcosok mozgás programja. Ez mit jelent?
1: Egy olyan új programot indítunk, amire különösen büszkék vagyunk, a neve a Kisharcosok mozgás programja, és a 4 és 7 éves korosztálynak szól, és ebben a korban mi nem az a fő célunk, hogy a gyerekekből ökölvívókat neveljünk, hanem az első és legfontosabb cél a mozgás megszeretetése. Játékos feladatokon keresztül fejlesztjük a mozgás koordinációt, egyensúlyt, figyelmet, testtudatos használatát, és közben pedig olyan értékeket is szeretnénk átadni, mint a fegyelem, a kitartás, a tisztelet és egymás segítése.
0: Ugye 4-7 éves gyerekekről van szó nagyjából. 4 évesen azért máshogy kell hozzányúlni a gyerekhez.
1: Mindenképpen így van. Tehát nagyon játékos. Ez nem arról fog most szólni, hogy legyenek a gyerekek és egymást ütik. Uh-huh. Alapból az ökölvívás nem is erről szól, de itt meg főleg nem. Elsősorban a mozgás, mozgáskoordináció és ezeknek a... És a mozgás szeretete igazából, hogy megszeressék a mozgást, ez a fő cél.
0: Uh-huh. Hogy lehet rávenni egy 4 évest?
1: Magára a mozgásra?
0: Hát vagy erre, hogy egy ilyen edzéssel
1: részt. Nyilván a gyerekek azt csinálják, amit látnak. Tehát ott látják játékosan, megszerettetjük velük játékos feladatokkal. A lányommal, a nagylányommal, Halász Nórával csináljuk ketten ezt az edzést, ezt a gyerekedzést. Ő lent Pécsen a Pécsi Tudományi Egyetemen tanul sport és menedzseri szakon, és neki is egy kihívás lesz, úgyhogy mindenképpen nagy várakozása várjuk ő is, én is. Volt már hasonló ilyen gyerekedzésünk pár éve, és akkor nagy sikere volt, úgyhogy ezen is felbuzdulva csináljuk.
0: Tehát akkor, ahogy jól értem, nem az a lényeg, hogy akkor egymást üssék a gyerekek, nyilvánvalóan ez nem lehet. Nem. Egy szülőnek attól még azért lehet egy picikét tartania ettől, nem? Vagy mi, hogyan, nem is tudom én, Mit mondanál egy szülőnek, aki mondjuk aggódik előre, hogy most akkor elküldje a gyerkőcöt, vagy ne?
1: Tehát itt nem arról szól, hogy belekjük a ringbe őket, és verekedni fognak. Ez nem a verekedésről. Igazából az ökölvívás alapból is nem erről szól, de gyerekkorban meg főleg nem. Megtanítjuk őket elsősorban védekezni. Uh-huh. Mozgásra, mozgás koordinációra. Igazából ott, hogyha lesz is, hónapok múlva lesz, hogy két gyerek bemegy a ringbe, és ott nagyon játékosan, védőfelszereléssel, idézőjelben harcolnak, de ott nem úgy fognak harcolni, mint a felnőttek, hanem inkább az ütésekre, a védekezésre, egymás segítésére, erről lesz igazából a fő-fő hangsúly ebben a programban.
0: Ez akkor tényleg ilyen játékosan.
1: Így van, mindenképpen.
0: No, hát akkor zenélünk, aztán pedig folytatjuk még a beszélgetést, maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Ez az Antrics reggel 9.17-kor, szeptember 14-én hétfőn. Folytatjuk beszélgetésünket Halász Gáborral. A témánk a kis harcosok mozgás programja, amivel az előbb átbeszéltük, hogy a játékosságon van a hangsúly, a mozgás koordináción. Azért egy 4 éves gyerkőznek a mozgása sok mindent, csak nem éppen koordinált.
1: Így van, ezért is kell fejleszteni. Összehozzuk a lábkéz koordinációt, a figyelmet, hogy tudja tudatosan irányítani a testét, és erre az ökölvívás, a küzdősportok maga, de az ökölvívás egyik legjobb sport.
0: Hogyan lehet fejleszteni?
1: Vannak ilyen játékok, a teniszlabdával megy a keze-lába együtt, maga az ökölvívás is, hogy szépen megyünk lábon, és közben ütéseket ütünk zsákra, ütőfalra. Ez mind-mind-mind fejleszti a lábkéz koordinációt, és összehozza ezeket a mozgásokat.
0: Most már tényleg az érdeke, hogyan néz ki egy ilyen alkalom? Hogy kezditek? Mik vannak benne? Hogyan épül fel egy edzés, mondjuk edzésnek?
1: Edzés, így van. Bemelegítünk, nyilván elmondjuk, hogy mi miért van, és nagyon fontosnak tartani, ugye mellette légzésoktató is vagyok, valamilyen szinten ezt is beviszünk, és nagyon fontos, hogy értsék is a gyerekek, hogy mit miért csinálnak. Elmondjuk nekik, hogy mi a célja, hogy működik, és akkor utána közösen gyakoroljuk.
0: Na jó, bemelegítés?
1: Bemelegítés, így van. Van egy nagy tükör, tükör előtt mozgások, hogy sokkal jobban fejlesztünk is a koordinációt, látja, rögtön van egy visszajelzése. Nyilván mi is irányítjuk majd a Nórival, a lányommal a mozgás, de látja, hogy rögtön visszajelzést kap a tükörből, hogy hogy mozog, hogy van a keze, lába, mit csinál. És akkor utána, tükör után folytatok, akár ugrókötelezéssel, zsákon, olyan feladatos páros gyakorlattal, mert elsősorban a védekezést tanítjuk meg nekik, utána nyilván közben az ütéseket is.
0: És akkor mindez játékosan, ha jól
1: értem. Egyértelmű, így van, játékosan, boldogan. És a legfontosabb, hogy boldogan, hogy megszeressék a sportot, és boldogan menjek haza, és boldogan jönnek legközelebbi alkalomra.
0: Van-e olyan célotok, hogy aztán ezen alkalmak után megmaradjon a gyerek mondjuk a boxban, vagy csak úgy egy ilyen általános a sport szeretetére nevelés lenne a cél?
1: Igen, hát nyilván a fő cél az, hogy megszeretik a sportot, és nyilván van egy titkon, hogy olyan reményünk is, hogy minél több bajnokot ökölj volt nevelünk, de ez a felnőtteknél, vagy a ifjúságnál, a gyerekeknél is, tehát legyen edzésre, gyerekek 90-95%-ában nem lesz versenyző, de nem is ez a fő cél. A fő cél az, hogy megszeresse a mozgást, olyan dolgokat, alázatot, kitartást, üzleni tudást, minden, amit az életben tud majd hasznosítani, ezeket elsajátítsa, és aki ide jár, az el is fogja sajátítani, úgyhogy ez mindenképpen.
0: És ez nyilván a szülőnek is egy fontos dolog.
1: Hogyne, így van. Tehát nevelésben nyilván, az emberi nevelésben, egy jó emberi nevelésben tudunk segíteni.
0: Mert a box, ugye mondtad is, nem csak arról szól, hogy ütjük egymást, hanem...
1: Elsősorban nem.
0: Sőt,
1: ez egy fizikai sakjátszmint, ezt gondolkodni kell. Van egy szint, ami fölött már az erő az nagyon kevés, csak egy adalék, itt gondolkodni kell taktikusan, mint hogy sakkoznánk.
0: Hát meg azért ott van tényleg az emberi része is.
1: Mindenképpen így van.
0: Milyen elvek mentén.
1: Így van, persze, ez így van.
0: No, zenélünk, aztán pedig rátérünk arra, hogy mikor lesznek a foglalkozások, hol lesznek a foglalkozások, ugye van új termetek, vagy lesz új termetek, úgyhogy ezzel folytatjuk a dal után, maradja velünk. Antrit reggel!

0: 4 perc múlva lesz 9:30, szeptember 14-én hétfőn, ez az Antrit reggel. Folytatjuk beszélgetésünket Halász Gáborral, témánk a kis harcosok mozgás programja, amit átbeszéltünk, ugye 4-7 éves gyerkőcökre van kitalálva, és nem az a lényeg, hogy verekedjenek, hanem játékosan mozgáskoordináció és hasonló készségek fejlesztése.
1: Ugye? Így van, erről fog szólni pontosan.
0: No hát, mikor lesznek akkor a foglalkozások, térjünk rá erre.
1: Tervek szerint szombatonként, szombat délelőtt lennének az edzések, igazából ennyi jelent a szexuális sportcsarnokban, az új termünkben.
0: Mert hogy van új terem, aminek lesz egy nyitása is?
1: Így van, nyáron kaptunk egy új nagyobb termet, a régit azt már nagyon kinőttük, nem fértünk el, és szervezünk 25-én, szeptember 25-én délután 3:45-kor egy teremnyitót, egy nyilvános teremnyitótól megnyitnánk a termet, ki lehet próbálni ott az edzőtermet, tartunk egy rövid edzést is, bemutatót, és bárki tud ismerkedni az ökölvívással is velünk is.
0: Ki lehet próbálni mindent?
1: Akkor mindent, ez így van, mindent. Még akár be lehet jönni a ringbe is harcolni.
0: Hajjajjaj. Aki
1: szeretne.
0: Az veszélyes lehet, nem?
1: Ne, úgy csináljuk, hogy ne legyen veszélyes.
0: Na tehát akkor kisharcosok mozgásprogramja szombatonként.
1: Így van.
0: Értem. És a cél nem tényleg nem az, hogy verekedjenek, de a szülőket is megnyugtathatjuk, hogy
1: nem lesz. Így van. Az életre neveljük őket, az akaratot, küzdeni tudást, a sport szeretetét, mindig olyan értékeket szeretnénk átadni, mi nagyon fontosak.
0: Tehát akkor nem mokkával megy haza a 6 éves.
1: Nem, semmiképpen.
0: Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én is sok köszönöm sikert. A lehetőséget, minden jót kívánok.
0: No, hát akkor ezt is jól átbeszéltük. Kis harcosok mozgásprogramja tehát Halász Gáborral, és mindjárt mondom Halász Nórával, szombatonként, a cél pedig a játékosság és a sport megszerettetése a gyerkőcökkel, és nem kell félni attól, hogy bármiféle bajuk esne. A folytatásban érkezik majd még Kondricni dr. Varga Erzsébet jegyző, hiszen a Bátaszéken a hétvégén, ha jól tudom, vasárnap időközi választások lesznek, úgyhogy erről a fontosabb tudnivalókról beszélgetünk majd. Maradjon velünk!
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
5: Omuda és Jayco. Szeptembertől már Szekszárdon is. Új autószalonnal debütál a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omuda és Jayco automárkák Szekszárdra. Kanyarodj rá szeptemberben az izgalmas nyitási akciókra. Foglalj tesztvezetést és regisztrálj a nyereményjátékra. Részletek az omuda-jayco-fx.hu oldalon, vagy Szekszárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8. És ne feledd, Omuda és Jayco a szekszárdi szüreti napokon is az FX autóház standjánál.
6: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este? Tánctanfolyamra, Gabikám? De egyedül. És a férjed? Remélem, hogy már ott vár. Én pénteken este már hullafáradt vagyok. Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat. És mégis honnan jött ez az ötlet? A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában. És ki a tánctanár? Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
7: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
2: Ennyi volt a reklám! Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Ez az Antwi reggel, 3:45 múlt 3 perccel szeptember 11-én hétfőn, és itt ül már a nem szemben Kondrisznyi dr. Varga Erzsébet jegyző. Jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Na hát Bátaszéken választás lesz, ugye egyrészt kezdjük az elejéről, miért van erre szükség?
1: Az időközi választás, helyi választási bizottság tűzte ki szeptember 20-ára azért, mert a korábbi polgármester lemondott. Ez június 28-ai nappal történt meg, ezután történt a választás kitűzése a jogszabályoknak megfelelően.
0: Mikor lesz pontosan?
1: Szeptember 20-án vasárnap, reggel 6 órától este 7 óráig lehet szavazni.
0: Honnan tudhatja, vagy hogyan alakulnak a szavazókörök? A megszokott módon?
1: Igen, a megszokott módon 5 szavazókör van Bátaszéken. Az első szavazókör az általános iskolában működik, a kettes szavazókör a bölcsöde épületében van, a hármas szavazókör a művelődési ház, nem, bocsánat, a hármas szavazókör az óvoda épületében van. Egy kicsit azért tévedtem most meg, mert ez régen más helyszínen volt. Aha. De most már két választás is itt volt az óvodában, úgyhogy a választópolgárok azért ezt már jól tudják, és itt jelennek meg. A négyes szavazókör a gimnázium épületében, került kialakításra, és az ötös a művelődési házban.
0: Ja, igen, emlékszem, hogy most az óvodában például korábban volt a vasúton.
1: Pontosan.
0: Előtte a vasútas óvodában is volt.
1: Igen, igen, igen.
0: Igen, igen, emlékszem. Igen. Honnan tudja valaki biztosan, hogy melyik szavazókörhöz tartozik?
1: Az értesítőket a Nemzeti Választási Iroda már időben kiküldte, de hát azt gondolom, hogy ebben változás igazán nincs is, hiszen nemrég volt választás, ha csak valaki a lakóhelyét nem változtatta időközben. Egyébként nincsen ebben most változás. Amit az elején elfelejtettem mondani, hogy nem csak polgármestert választunk, és ez előbb következett be, mint a polgármester úrnak a lemondása. A nemzetiségi önkormányzat, a roma nemzetiségi önkormányzat feloszlatta magát, és ennek következtében került kitűzése szintén szeptember 20-ára a roma nemzetiségi helyi képviselő választás, és itt pedig 3 képviselőnek a választására lesznek jogosultak azok a választópolgárok, akik a roma nemzetiségi névjegyzéken regisztráltatták magukat.
0: És hány képviselő közül lehet választani ezt a 3-at?
1: 5 jelölt van, akik most így kérték a nyilvántartásba vételüket.
0: És polgármesterek?
1: 4 jelölt van összesen.
0: És ott nyilván csak egyet lehet.
1: Igen, ott csak egyet lehet.
0: No hát innen folytatjuk a beszélgetésünket, a dal után maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: hangom, itt a hang, megvan a hangom. Szóval 9.40-kor, szeptember 14-én hétfőn, ez az Antrit reggel, folytatjuk beszélgetésünket Kodricné dr. Varga Erzsébet jegyzővel, hiszen Bátaszéken választás lesz most szeptember 20-án, vasárnap. Az imént átbeszéltük a szavazóköröket, egy picikét az átjelentkezésről beszéljünk, ez egyrészt mit akar és hogyan működik?
1: A klasszikus értelemben vett átjelentkezésre most nincs lehetőség. Akkor van átjelentkezés ebben az esetben, hogyha valakinek a lakóhelye és a tartózkodási helye is Bátaszéken van. Ebben az esetben dönthet úgy, hogy a tartózkodási helye szerinti szavazókörben fog szavazni. Mondjuk azt szokták mondani, hogy Bátaszéken nincsenek távolságok. Úgyhogy erre eddig még nem került sor, hogy valaki átjelentkezett volna, de a lehetőség megvan rá, és ez csütörtökön 4 óráig tart a határidő, amíg erre lehetőség van.
0: És hát a mozgó urna is egy ilyen kérdés, hogy az kik és meddig igényelhetik, és hogyan lehet ezt megtenni?
1: Mozgó urna iránti kérelmet az nyújthat be, akinek egészségügyi oka van arra, hogy nem tud megjelenni a szavazókörben szavazni. Ezeket a kérelmeket be lehet nyújtani online, ügyfélkapu nélkül is, tehát egy személyazonosítás nélkül is be lehet nyújtani, egészen csütörtökön 4 óráig. Ezt követően már csak személyesen lehet behozni hozzánk a hivatalba, pénteken 4 óráig. Ezután is még be lehet adni a kérelmeket online, de már csak ügyfélkapun keresztül. Ezeket a helyi választási iroda folyamatosan fogadja. Amik beérkeznek vasárnap reggel 6 óráig, azokat a szavazókörökbe mi juttatjuk el, és ezeket már a Szavazatszámláló Bizottság fogja elbírálni. Illetve még egy lehetőség van, a szavazás napján, tehát vasárnap délig a Szavazatszámláló Bizottsághoz is be lehet vinni a kérelmet, és ugyanúgy azokat is a bizottság bírálja el. Illetve amik online bejönnek még aznap délig hozzánk, azokat is kijutatjuk a szavazókörbe, és a bizottság még elbírálja. Tehát egész hosszú lehetőség van rá.
0: És egész nap viszik az urnákat, vagy hogy kell ezt elképzelni?
1: Nem, megvárjuk a delet, hogy mennyi kérelem érkezik be. A bizottság egyébként folyamatosan ezeket bírálja el. És valamikor a délután folyamán ez minden bizottságra rá van bízva, hogy hány órakor indul el, látva azt, hogy hány mozgóurnás kérelem van, mennyi helyszínen kell megjelenni, beosztják az időt, ugyanis 2 indulnak el a mozgóurnával, 5 fős a bizottság. Ahhoz, hogy a szavazás zavartalan legyen, és ne kelljen felfüggeszteni, ahhoz a szavazókörben minimum 3 tagnak mindig jelen kell lennie. Tehát amíg a 2 tag mozgónázik, addig a 3 fő nem hagyhatja el a szavazókört. És ez a délután folyamán megtörténik. Körülbelül 1 órát vesz igénybe általában. Attól függ tényleg, hány kérelem van.
0: Na hát akkor innen folytatjuk a dal után, maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel. Rádió Antrit.

0: 3:10 is elmúlt már, szeptember 11-én hétfőn, ez az Antrit reggel, folytatjuk beszélgetésünket. Hol vagyok? Kondrisznyi dr. Varga Erzsébet jegyzővel, a bátaszéki választás a mai témánk, ami vasárnap esedék, és átbeszéltük a szavazóköröket, hogy ki jogosult részt venni, hányan vannak, ugye nem csak polgármester választás van, és a mozgóurnáról is beszéltünk. Beszéljünk egy picit arról, amit szerintem mindig el kell mondani, hogy milyen okmányokat kell magunkkal vinni.
1: Már most az országgyűlési képviselőválasztáskor is úgy volt, hogy ez egy új szabály, hogy a lakcímkártyát már nem kell magával vinni a választópolgároknak. Egy érvényes okmánynál kell rendelkezni a szavazáskor. Ez lehet vezetői engedély, útlevél vagy személyigazolvány. Ez a leggyakoribb, hogy ezzel igazolják magukat, a személyazonosságukat.
0: Mert korábban kellett a lakcímkártya is.
1: Igen, most már nem kell.
0: Most már nem kell. Tényleg nem kellett, legutóbb sem, emlékszem, meg is lepődtem. No, hát beszéljünk arról is egy picit, hogy mi számít érvényes szavazatnak.
1: A polgármesteri szavazólapon egy jelöltre lehet érvényesen szavazni, és X vagy plusz jellel a körben elhelyezetten. Na most, hogyha ez az X vagy plusz jel a kört érinti, már azt is elfogadjuk, de a metszetnek kell érintenie. Én azt gondolom, aki tényleg a szavazatát leszeretné adni, az a körbe fogja azt az X-et vagy plusz jelet beletenni. Érvénytelen akkor a szavazólap, hogyha több jelöltre adnak le szavazatot a választópolgárok, illetve hogyha üresen hagyják, akkor is érvénytelen, és a ceruzával töltik ki. Na most értelemszerűen a szavazókörben csak tollak lesznek, amit a Nemzeti Választási Iroda rendelkezésünkre bocsát. Egyébként mindenki használhatja a saját tollát is, tehát hogyha valaki magával visz, és zöldet, pirosat, feketét, akármilyen tollat szeretne használni, lehetséges, de ceruzát nem, mert az érvénytelen lesz.
0: Ugye a tollnál kapcsolatban jönnek mindig elő ezek a különböző konspirációs teóriák, hogy olyan toll, aminek eltűnik a tintája, aztán áthúzzák úgy is.
1: Nekem vannak olyan régről megmaradt választási tollaim, amik még mindig tökéletesen fognak, úgyhogy ezt szeretném megtáfolni. És akkor, hogy el ne felejtsem, most a roma nemzetiségi képviselő szavazólapon pedig megint elmondom, hogy 3 jelöltre kell, vagy lehet szavazni maximum. Tehát nyilván az a szavazólap is érvényes lesz, ahol csak egyet vagy kettőt jelölnek be, de 3-ra lehet érvényesen, viszont hogyha valaki többet jelöl be, az már érvénytelen lesz.
0: Tehát kevesebbet lehet, többet nem.
1: Így van.
0: No, hát beszéljünk egy picit még arról is, hogy mi történik a szavazóhelyiségek bezárása után, hogyan zajlik egy kicsit a számlálás, és hogy mikor lehet először mondjuk eredményeket tudni előre láthatólag?
1: Hát ugye 7 órakor bezárjuk a szavazóköröket. Aki még pontban 7 órakor érkezik, és esetleg sorban állás alakul ki, akkor 7:00-kor a Szavazaszámláló Bizottság egy tagja beáll a sor végére, és akkor az az időpont lesz a zárás időpontja, amikor az utolsó választópolgár is leadja a sorban állók közül a szavazatát, akkor történik meg a zárás. Ezután elkezdődik a tényleges nagy munka a Szavazaszámláló Bizottság számára. Először a névjegyzéken lévő adatokat kell összeegyeztetni, számolni, jegyzőkönyvet töltenek ki. Eddig közben az urnákat lezárják, tehát amíg ezek a papírok kitöltésre kerülnek, és akkor utána történik az urnák felbontása, a mozgóurnának a tartalmát összekeverik a többi szavazólappal, és csak azután kezdődnek a szortírozások. Érvényes, érvénytelen szavazatokat vagy szavazólapokat kell szétválogatni, és hát az érvényeseknél pedig jelöltenként külön. A szavazókörben kizárólag a polgármester jelöltekről szóló szavazólapot fogják számolni, megnézni a bizottság. A nemzetiségi szavazólapokat, és nem csak a szavazólapot, ha borítékban van nyilván azzal együtt, egy számláló, vagy egy ilyen szállító borítékba fogják elhelyezni, és ezeket a szavazatokat majd a helyi választási bizottság, aki a helyi választási iroda épületében székel aznap, Szabadság utca 4, tehát ők fogják megszámolni, majd amikor már az egész bizottság bejön. Várhatóan olyan, én úgy számolom, hogy olyan 8:30-9 körül szerintem a bizottságok el fognak indulni a Szabadság utca felé, és utána tudja majd a helyi választási bizottság elkezdeni a roma nemzetiségi képviselőszavazó lapokkal a munkát. Ott talán 10 órára lesznek eredmények.
0: Körülbelül hányan szavaznak?
1: Hát nagyon változó a részvétel, legutóbb nagyon jelentős volt. A névjegyzéken összesen olyan 4000 választó polgár szokott maximum lenni, talán még attól kevesebb, tehát olyan szavazók körönként, de 4000 azért igen. És hát ennek a fele azért mindenképp meg szokott jelenni, de talán még több is.
0: Azért akkor elég sok szavazatot meg kell számolni.
1: Igen, igen.
0: No, hát remélem, hogy nem lesz probléma a lebonyolításban. Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Nagyon köszönöm én is a lehetőséget. Köszönöm.
0: Mi pedig zenélünk, és aztán összegezzük a reggelünket, nem csak az óránkat, maradjon velünk.

0: 2 perc múlva lesz 10 óra, hol a hangom, megint nincsen hangom. Szóval 2 perc múlva lesz 10 óra, szeptember 11-én hétfőn, ez az Antrit reggel. Összegezzük egy picit, hogy mi történt. Például a napi ötöstökével beszélgettünk arról, hogyha az emberiség hirtelen nem tudna többet hazudni, akkor mi lenne az első munkakör vagy iparág, aminek annyi lenne, érdekes volt. Aztán jó hírek óránkban csupa-csupa jó hírrel foglalkoztunk, hiszen hétfő van, így legalább jobban indulhat a hét. Végül pedig Halász Gáborral, illetve Kondriszti dr. Varga Erzsébettel beszélgettünk, és most itt vagyunk, a továbbiakban is ajánlom magunk, holnap reggel 6-tól pedig ismét együtt, addig pedig minden jót!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek!
4: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem!
5: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
6: Ki a sport is 8.949.000 forinttól? Vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket.
5: Autohof Kft. Szekszárd, Palánki út 1.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
9: Már 4950 forinttól.
8: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
10: Jogállami eszközökkel kell véghez vinni az elszámoltatást a kormányfő szerint. Vasárnap jár le a tankerületi igazgatói pályázatok beadási határideje, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyar Péter szerint a TISZA feladata, hogy az ország rendbetételét, valamint az elszámoltatást jogállami eszközökkel vigye véghez. A miniszterelnök a TISZA őszi országjárásának első veszprémi állomásán arról beszélt, hogy a kormány eddig is jelentős eredményeket ért el, ugyanakkor türelmet és bizalmat kér a 240 oldalas program megvalósításához. Magyar Péter hangsúlyozta, egy élhető és emberséges Magyarországhoz mindenkire szükség van, ezért a TISZA nyitott a kritikákra és azok felé is bizalmat szeretne építeni, akik eddig kételkedtek benne. Szeptember 20-án jár le a tankerületi igazgatói pályázatok beadási határideje. Az oktatási kormányzat mind a 60 tankerület érére új vezetőt keres. Forsthofer Ágnes egy az oktatási miniszter közösségi oldalára feltöltött videóban hangsúlyozta, az oktatásban meghozott döntések nem csak a gyerekek jelenét, hanem egyúttal az egész ország jövőjét is alakítják. Az országgyűlés elnöke úgy fogalmazott, ahhoz, hogy valóban jobb legyen az oktatás, ismerni kell a helyi iskolákat, pedagógusokat, közösségeket és azt, hogy mire van szükségük a gyerekeknek. A változáshoz szakmai cselekvésre van szükség, tette hozzá Forsthofer Ágnes. Budapesten tartják a hidrogeológusok világkongresszusát. A felszín alatti vizekkel foglalkozó szakmai rendezvény 50 év után tér vissza Magyarországra. A ma kezdődő 5 napos rendezvényre 75 országból csaknem 900 kutató, mérnök, vízügyi szakember érkezik a fővárosba. A résztvevők a fenntartható vízgazdálkodás, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, a geotermikus energia, valamint a felszín alatti vízkészletek védelmének legfontosabb kérdéseit vitatják meg. Több mint 100 egykori és jelenlegi balettművész, koreográfus és kulturális szakember követel változást a Magyar Állami Operaház balettársulatának ügyében. Az aláírók arra kérik az új kulturális kormányzatot, hogy ne bízzanak meg olyanokat vezetői szereppel, akik az elmúlt 16 évben közreműködtek a művészek elleni munkaügyi perekben. Szeretnének maguk választani alkalmas vezetőt. Ókovács Szilveszter az operaház főigazgatója szerint a petíció hátterében szakmai féltékenység áll. Megalakult az új összetételű koszovói parlament. A 120 tagú törvényhozás ülésén 82 képviselő vett részt, mert politikai patthelyzet alakult ki a parlamenti alelnökök megválasztása körül. A második legnagyobb parlamenti erő, a koszovói demokrata párt képviselői így nem voltak ott az ülésen. Amennyiben sikerül megválasztani a törvényhozás elnökét és alelnökeit, a következő lépés az új kormány felállítása, majd az államfő megválasztása lesz Koszovóban.
2: Rádió Andrit időjárás.
10: nyugat felől felhők érkeznek, de a nap több órára kisüthet, így összességében kellemes őszi időre számíthatunk ma. Csak kevés helyen fordulhat elő zápor, jelentős csapadék nem valószínű. Az északi szél élénk széllökésekkel kísérheti a napot, délután már 21-27 fokig emelkedik a hőmérséklet. Holnap gyengén felhős napos idő várható, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor. Az északi szél még élénk lehet, a reggeli 8-16 fok után délután 22-27 fok várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrét, FM 105.1.
11: Elmúlt 10 óra, meg is érkeztünk a délelőttbe, túl vagyunk a híreken. Innen már a józanéki a főszerep, hogyha most csatlakozott hozzánk, szeretettel köszöntöm én Géci Adrián vagyok, remélem kellemes társaság leszünk a következő órákban is.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen.

A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. A folytatásban pedig nézzük, milyen idő vár ránk a következő napokban. Nos, a hét első felében még egészen kellemes kora őszi időre számíthatunk Tolna vármegyében, de azért már érezni lehet, hogy megérkezett a szeptember. A következő napok időjárása meglehetősen változékonyan alakul, ma többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, és elszórtan gyenge eső, zápor is előfordulhat. A hőmérséklet napközben 19 és 25 fok között alakul. Kedden már több napsütés és számíthatunk a reggeli köd és réteg felhőzet feloszlása után. Gomoly felhők mellett napos idő következik. Tolna vármegyében is kellemes 21-26 fok körüli maximumok lehetnek. Szerdán lehet a hét egyik legszebb napja, túlnyomóan derült idővel és 22-27 fok közötti csúcshőmérséklettel. Csütörtökön viszont ismét változás érkezik, főként a Dunántúlon lehet több felhő és helyenként zápor, zivatar is. A hőmérséklet akkor már nagyobb területen változhat, így érdemes lesz figyelni az aktuális előrejelzést, hogyha a Tolna vármegyében útnak indulnak. Rádió!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Érdekes eredmény született Bátaszék helyezéséről a település index legfrissebb összevetésében. A 15 ezer lakosnál kisebb, de 5 ezer főnél nagyobb települések között összesen 184 várost és községet vizsgáltak. Bátaszék pedig a 46. helyen végzett. Ez azt jelenti, hogy a Tolnavár megyei város bekerült a mezőny első negyedébe. A település index természetesen nem egy népszerűségi verseny, hanem számos különböző szempontot vesz figyelembe. Vizsgálják például a népesség alakulását, a munkaerőpiaci helyzetet, a jövedelmeket, a gazdaságot, az oktatást, az infrastruktúrát és a közszolgáltatásokat is. Bátaszék 25,10 pontos eredményt ért el, és ha Bátaszékre gondolunk, azért nem nehéz megérteni, hogy egy település életében mennyire fontos lehet a saját múltja és a közösség ereje. A város története évszázadokra nyúlik vissza, egykor jelentős mezőváros volt, később pedig fontos vasúti csomóponttá vált. A település index most nem ezt a történelmet értékelte, hanem azt mutatja meg, hogy a jelenlegi adatok alapján Bátaszék a hasonló méretű magyarországi települések között kifejezetten előkelő helyen áll.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk! Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20-388-2730, www.ergonom.hu.
4: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogy.

0: Csirkemell, rántva, petezselymes burgonyával, vagy választható sertéspörkölt galuskával. A Café Amarettói terem mai kínálata, itt frankfurti levest ebédelhetünk veknivel, a főételek közül pedig választható túróval töltött zsemle vaníliasodóval, vagy kérhető sertéspörkölt tarhonyával és csemege uborkával. A címmenü pedig vasi pecsenye pirított burgonyával és joghurtos salátával.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Pedig jön egy kis lendület, mert Minelli zenéje egészen biztosan nem hagyja, hogy csak úgy csendben teljen a hétfő délelőtt. A román énekesnő nevét az elmúlt években egyre többen megismerték, dalai pedig gyorsan megtalálták az utat a rádióba és a lejátszási listákra is.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit. FM 105.1. Rádió Antrit.

0: kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. Mindjárt 11 óra, úgyhogy érkeznek a hírek. Előtt azonban még nekem is van egy nagyon fontos információm, ami az utolévőket érinti. Teljes útlezárás van érvényben az 56-os főúton Szálka és Várdom között. Délelőtt 9 óra 20 perc körül egy autós közlekedett a 13-as kilométer szávénben, amikor eddig tisztázatlanokból felborult. A helyszínelés és műszaki mentés idejére a forgalmat Várdomb irányából, Sárpilis felé, Szekszed irányából, Ülcsény felé terelik el. Erre felé vezessenek óvatosan.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Induljon a ritmus szüret! Koncertek és The Platz outdoor bulik a Szekszárdi piac téren. Jude Law, L.A. Junior, Belano, Andró, Táborfi, G-Hawk, Lotter, Unique és Averó. Koncertek, bulik, felejthetetlen este 2000 négyzetméteren a Szekszárdi szüreti napokon a Babics Mihály Kulturális Központ szervezésében szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információk és jegyvásárlás www.szekszárdagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
5: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyan állásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babics Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbőrzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolna vármegyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolna vármegyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe. Ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors interjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott, mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Még idén 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány. Visszavonta a svájci használt motorvonatok karbantartására vonatkozó miniszteri utasítást a szakminiszter, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Még idén 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. A fejlesztések részeként több mint 180 új férőhelyet hoznak létre, és 15 speciális otthonban javítják a körülményeket. Emellett új krízisellátás jön létre olyan gyerekek számára, akik rendszeresen megszöknek, illetve súlyos pszichés és magatartás problémákkal küzdenek. Magyar Péter beszélt arról is, hogy bentlakásos intézményt létesítenek a szerhasználó gyerekek rehabilitációjára. Túlárazottság miatt visszavonta a svájci használt motorvonatok karbantartására vonatkozó miniszteri utasítást Vitézi Dávid, a közlekedésért is felelős miniszter. A rendelkezést még elődje Lázár János írta alá 3 nappal az országgyűlési választás előtt. Az utasítás ellenére a MÁV vezetése nem kötötte meg a szerződést, mert a költségek kirívóan magasak voltak, és a konstrukcióban NER közeli cégek is szerepeltek. A karbantartás feltételeit és árát újra tárgyalják. Jelentős károkat okozott és évekre visszavetette a hazai haltermelést az idei rendkívüli aszály. A tavakban annyira lecsökkent a vízszint, hogy sokkal kevesebb halat tudtak nevelni, mint korábban. A Székesfehérvár közeli 100 hektáros dinnyés tónak például csak harmad része üzemel, idén eddig 20-30 tonnás halpusztulást könyveltek el. A gazdálkodók szerint ugyan lesz elég hal a karácsonyi ünnepekre, de valószínűleg drágábban, mint tavaly. Krónikus a szakember hiány a gyermekvédelemben, miközben az erőn felül kitartóknak köszönhető, hogy nem omlott össze teljesen a rendszer. Erről is beszélt a gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkár. Gyurkó Szilvia közölte, hogy jelenleg átlagosan 20%-os, de vannak helyek, ahol 50-60%-os a szakember hiány. Sokan elhagyták 2 éve a pályát a kifogástalan életvitelvizsgálat hatására. A gyermekvédelmi rendszer megújítása nélkül nem oldható meg a droghelyzet és az ezzel összefüggő közbiztonsági problémák sem, írta a főpolgármester. Karácsony Gergely felhívta a figyelmet arra, hogy az utcai szerhasználók, valamint a fiatalabb hajléktalanok nagy része a gyermekvédelmi intézményrendszer áldozata. A főpolgármester szerint a probléma megoldásához a kormánynak, a fővárosnak és az önkormányzatoknak kell együttműködni. Minden kút vize tiszta Iváncsán, egyikben sem mutattak ki a helyi akkumulátorgyárból származó szennyezést, közölt az önkormányzat. Felhívták a figyelmet arra, hogy az ivóvíz Ercsi felől érkezik csővezetéken, így azzal eleve nem lehet probléma. A több mint 50 kutat azután vizsgálták meg, hogy az üzem belső területén található kútban szennyezést mutatott ki a gyár önellenőrző mérése.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Eleinte erősen felhős, helyenként esős idő várható, délután kezd északnyugat felől szakadozni a felhőzet. Az északnyugati szél gyenge marad, a hőmérséklet délután 21 fok körül alakul. Onnan több felé lesz párás, ködös a reggel, majd napközben kisüt a nap, de gomoly felhők is lesznek az égen. Legfeljebb északon, északkeleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad, reggel 8-15, délután 21-26 fok valószínű.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Dújabb urával közelebb vagyunk az ebédidőhöz, addig még bőven van időnk együtt. A hírek után most jöhet egy kis zenem, ami talán a hétfői teendő közepette is ad egy apró lendületet. Töltsük együtt ezt az órát is.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesítsd.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Az ősz beköszöntével a gomba szezon is egyre több embert csábít ki az erdőben, és ilyenkor könnyen előfordulhat, hogy a kosárba több gomba kerül, mint amennyit néhány nap alatt el tudunk fogyasztani. A fogyasztás jó megoldás lehet, de nem mindegy, hogyan készítjük elő a gombát. A legtöbb fajtát nem kell meghámozni, elég alaposan megtisztítani, eltávolítani a szennyeződéseket és a sérült részeket. Hosszasan áztatni azonban nem érdemes, mert a gomba megszívhatja magát vízzel. Bizonyos fajok, például a vargánya vagy a termesztett csiperke megfelelő előkészítés után nyersen is fogyaszthatók. Más gombáknál viszont jobb, ha előtte blansírozzuk, megfőzzük vagy röviden megpirítjuk őket. A róka gombánál például különösen ajánlott a hőkezelés, mert nyers fogyasztás után kesernyésebbé válhat. Fontos szabályozás, hogy csak friss, egészséges és biztosan azonosított ehető gombát tegyünk el. A vadon gyűjtött gombát fogyasztás előtt mindenképpen érdemes gombaszak ellenőrrel bevizsgáltatni. Hogyha pedig lefogyasztjuk, célszerű kisebb adagokban eltenni és ráírni a csomagra a fajtát, valamint a fogyasztás dátumát, így amikor később előkerül a mélyhűtőből, pontosan tudni fogjuk, hogy mi került bele.
1: Ez a Rádió Antrit! FM 105.1 Rádió Antrit! A ma kedvencei és

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antvit, most pedig a kakasdi hallgatóim figyelmébe szeretném ajánlani azt a hírt, miszerint szeptember végén lomtalanítást tartanak, ezért a településen élőknek érdemes időben átnézniük, hogy mi az, amire már nincs szükség otthon. A Délkom Nonprofit Kft. Szeptember 30-án szerdán végzi el az éves lomtalanítást a község területén. Fontos azonban, hogy a feleslegessé vált tárgyakat ne napokkal korábban tegyék ki a lakók, hanem kizárólag a kijelölt napon. Ezzel elkerülhető, hogy a közterületeken hosszabb ideig halmozódjon a hulladék, illetve hogy rendezetlen legyen a település képe. Arra is érdemes figyelni, hogy nem minden hulladék tartozik a lomtalanítás körébe. Építési törmeléket, zöld hulladékot, állati tetemet, veszélyes hulladékot, például akkumulátort vagy festékes dobozt, illetve elektronikai hulladékot, például hűtőszekrényt vagy televíziót sem szabad kihelyezni. Az önkormányzat arra is kéri a kakasdiakat, hogy lehetőség szerint a lomtalanítást megelőző estén legyenek jelen a településen. Ezzel segíthetnek abban, hogy a kihelyezett tárgyak és a közterületek rendje is megmaradjon. A cél egyszerű, a lomtalanítás után is tiszta és rendezett maradjon Kakasd.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Biztos és jól jövedelmező munkát keresel? Gyere a Hankó Krácalmási gyárába gépkezelőnek! Kiemelt műszakpótlék, juttatások, kafetéria, bónusz, ingyenes buszjáratok. Jelentkezz! 0625 556 017.
3: Kia Sportage 8.949.000 forintért? Vagy 0% THM-mel? Vagy ajándék automataváltóval? Minden élmény egy döntéssel kezdődik. Válasz további bestseller ajánlataink közül. Keresd kedvezményes Sorento vagy K4 modellünket márka keresztül.

0: strandjánál.
1: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben.
2: Részletek az autolargo.hu oldalon, vagy az Autolargo szalonja.
3: Menőjállatok a Rádió Antriton. A Szelsz étteremben ma magyaros burgonya levest ebédelhetünk, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. A főitelek közül pedig választható feta sajtos csirkemell, rántva petezselmes burgonyával, vagy választható sertéspörkölt galuskával. A Café Amaretto étterem mai kínálata, itt frankfurti levest ebédelhetünk veknivel. A főitelek közül pedig választható túróval töltött zsemle vaníliasodóval, vagy kérhető sertéspörkölt tarhonyával és csemege uborkával. A címmenük pedig vasi pecsenye pirított burgonyával és joghurtos salátával.
4: Ennyi volt a reklám!
3: Három fantasztikus énekesnő, egy legendás lánycsapat és rengeteg olyan dal, amit még ma is jó érzés hallgatni. A Destiny's Child, Beyoncé, Kelly Rowland és Michelle Williams közös történetének egyik legsikeresebb fejezete volt, és a zenük azóta sem veszített az erejéből.
4: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antri!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. Mindjárt elérkezünk a déli órához, úgyhogy egy pillanatra megállunk a zenék között, és érkeznek a térség legfontosabb híreim. Ha már javában benne vannak a hétfőben, remélem jól telik a napjuk, és jut egy kis idő arra is, hogy egyszerűen csak élvezzék a zenét. Hallgassák meg a híreket, aztán újra zenélünk, és folytatjuk ezt a kellemes hétfői napot.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüs étkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüs étkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
4: Karészkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
7: Haló! Haló!
8: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
7: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
8: Miben segíthetek?
7: Hát szévédő kéne nekünk.
8: Milyen típusú az autó?
7: Autó? Miféle autó, mink a lovaskocsival vagyunk, kérem?
9: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
10: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
7: Haló, és a lóval mi lesz?
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
11: A borkészítéssel együtt jár a most gázveszély is. Rekordtámpája a bátaszéki iskolásoknak. Esővel indulhat a hét. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Jannel Joli vagyok. Az ősz a szüretés, ezzel együtt a borkészítés időszaka is, amelynek jellemző veszélyforrása a mosdgáz. A napokban tartottak erről sajtótájékoztatót. A részleteket Köves Péter katasztrófavédelmi szóvivőtől hallja.
12: Az ősz beköszöntével javában zajlik már a születés a borkészítés, ezzel együtt pedig ismét számolnunk kell a mosdgáz veszélyével. Szőlőlevének eredése során széndioxid keletkezik, amely szinten a szaptalan és a levegőnél nehezebb. Éppen ezért a mélyebben fekvő, rosszul szellőző pincékben összegyűlhet, kiszoríthatja a levegőt, és nagyon rövid idő alatt életveszélyes oxigénhiányos állapotot idézik elő. Erre hívtuk fel a figyelmet a napokban Várdombon, ahol a katasztrófavédelem mentőszolgálattal, a Déli Agrárszakképzési Centrum Csapó Dániel mezőgazdasági technikummal és a Szekszárdi Borvidéki Tanács elnökével közösen tartott egy sajtótájékoztatót. Idén külön hangsúlyt kapott a fiatalok megszorítása is, a legfontosabb megerődési szabályokat az iskola két diákja ismertette. A legfontosabb, amit tehetünk, a pincék rendszeres és alapos szellőztetése. Ha pedig valaki egy pincében rosszul lesz vagy összeesik, semmiképpen nem menjünk utána, hiszen megfelelő védőfelszerelés nélkül a segítségére siető ember is pillanatok alatt bajba kerülhet. Azonnal hívjuk a 112-t, mondjuk el, hogy feltételezhetően musgáz okozta a rosszulétet, és a helyszínt is a lehető legfontosabban határozzák. Ha a préstáz nehezen megközelíthető, akkor egy jól felismerhető helyen várjuk a mentőegységeket, ezzel is értékes perceket nyerhetünk. A sajtótájékoztató végén egy szituációs gyakorlaton azt is bemutattuk, hogyan történik egy bajba jutott ember kimetése a pincéből. A tűzoltók ilyen esetekben légzőkészülékben hatolnak be a veszélyes térbe, majd a kimentett ember ellátását a mentőszolgálat folytatja.
11: Füstsátor, tűzoltó védőfelszerelések, játékos feladatok és egy igazi tűzoltó autó is várta a gyerekeket szeptember 11-én Szekszárdon a Tolna vármegyei Gyermekvédelmi Központ nyárzáró rendezvényén. A Szekszárdi Tudásközpontban megtartott program résztvevőit a Tolna vármegyei Gyermekvédelmi Központ intézményvezetője köszöntötte, majd dr. Sárosi József országgyűlési képviselő nyitotta meg a rendezvényt. Ezt követően dr. Balázs Gábor tűzoltó dandártábornok, a Tolna vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója szólt a fiatalokhoz. A dandártábornok arra biztatta a gyerekeket, hogy bátran keressék fel a különböző szervezetek standjait, ismerkedjenek meg az ott bemutatott eszközökkel, és tegyék fel kérdéseiket a jelenlévő szakembereknek. A katasztrófavédelem ezúttal is olyan programokkal készült, amelyekben a játék és a tanulás kéz a kézben járt. A gyerekek egy füstsátorban tehették próbára bátorságukat és tájékozódó képességüket, miközben megtapasztalhatták, milyen nehézséget jelenthet a korlátozott látási viszonyok közötti tájékozódás. A Tolna vármegyei tűzmegelőzési bizottság képviselői kifestőkkel, kirakókkal és játékos kérdésekkel készültek, amelyeken keresztül a fiatalok életkoruknak megfelelően ismerkedhettek meg a tűzmegelőzés legfontosabb szabályaival. A kisebbek és a nagyobbak a gyermekméretű tűzoltóruháktól egészen a beavatkozások során ténylegesen használt védőfelszerelésekig több mindent felpróbálhattak és kézbe vehettek. Természetesen a tűzoltóautó sem maradhatott ki, felügyelet mellett a gyerekek a fecskendőre is felkapaszkodhattak és közelebbről is szemügyre vehették a tűzoltók egyik legfontosabb járművét. A rendezvényhez a katasztrófa védelem mellett az Angyalhívó Egyesület, a RÉV Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési alosztálya és az Országos Mentőszolgálat is csatlakozott. A Tolna vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság bízik abban, hogy partnereivel közösen nem csak hasznos ismereteket adhatott át a fiataloknak, hanem egy élményekben gazdag, emlékezetes naphoz is hozzájárulhatott. A rekordtámpáját kapnak a bátaszéki iskolások. Még tavasszal határozott Bátaszékváros önkormányzatának képviselőtestülete a bátaszéki Kanizsai Dorottya általános iskola elavult sportpályájának felújításáról, amint egy 44 millió forintos beruházás keretében rekordtámborítású pálya készül az iskola udvaron, amelyikhez a megállapodás szerint a szekszárdi tankerületi központ is jelentős, mint egy 13 millió forintos önerőt biztosított. A Babits Mihály Kulturális Központ a szekszárdi születénapok előszobájában is számos programmal várja az érdeklődőket. Ezekről kérdeztük Gödrey Zoltánt, az intézmény kommunikációs osztályvezetőjét.
13: Talán nem meglepő, de így a szekszárdi születénapok előszobájában a már nagyon-nagyon sok programmal várjuk a kedves hallgatókat, a kedves vendégeinket. Szeptember 14-én hétfőn este 17:30 nyitja meg kapuit az Egyfőt Szekszárd című alkotóművészeti kiállítás a születi hagyományok jegyében. Ez a Babits Mihály Kulturális Központ Márványtermében várja az érdeklődőket, mi pedig nagy szeretettel várjuk oda a kedves vendégeinket. Aztán nyit egy másik kiállításunk szeptember 15-én, szintén 17:30, az már viszont a Bakta Galériában, ez egy keddi nap, 40 év fazekasság, 40 kerámia díja szekszárdi borvidékről címmel, ez Rács Róbert fazekasmester, népi iparművész, keramikus 40 éves jubilómi kiállításának az ünnepélyes megnyitója lesz. Erre is nagy szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, ahogy szeptember 16-án egy nappal a szekszárdi születi napok előtt a Best of Hungária című programra, ez egy koncert lesz legendás Hungária dalokkal, 19:00 kezdődik, a helyszíne pedig intézményünk színházterme, úgyhogy nagyon nagy szeretettel várunk ide is mindenkit, nagyon-nagyon jó koncertnek ígérkezik, nagyon jó programnak, és hát akkor még egy nagyon-nagyon jó program, a szekszárdi születi napok idén szeptember 17-e és szeptember 20-a között várja az érdeklődőket, több mint 500 program. Nagyon sok helyen, így a Béla Király téren, a Babits Mihály Kulturális Központban, a Művészetek Házában, a Garai téren, a Vármegye házán, annak udvarán, dísztermében, kertjében, a négysávos úton lesz kézműves kirakodóvásár, Vidám Park, ugye várja a borudvar, fönt a Béla Király téren több mint 30 borász minőségi portékájával és az Ízek utcája az érdeklődőket szintén fönt a Béla Király téren, ahol a szabadtéri színpad is helyet kapott, és hát egy csomó nagy koncerttel, helyi tehetségekkel várjuk az érdeklődőket, egyébként természetesen a placon is, mert az is diszkó és koncert helyszín lesz.
11: Szeptember 16-án Kormányablak Plusz fogadja az ügyfeleket Bátaszéken. Informatikai karbantartás miatt szeptember 16-án szerdán zárva lesz Bátaszék Szabadság utca 4 szám alatti kormányablak. Az ügyfeleket az épület elé kitelepülő Kormányablak Plusz fogadja, amelyen a fenti napon többek között a következő ügyek intézhetők: személyazonosító okmányok, lakcímigazolvány, lakcímbejelentés, diákigazolvány, DÁP regisztráció. Egyéb ügyekben Tolna vármegye további kormányablakai várják az ügyfeleket. A kormányhivatal kéri és köszöni az ügyfelek megértését és türelmét. Hétfőn gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős borongos tájaink is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor, néha zivatar is kialakulhat, de jelentős mennyiségű csapadék sehol sem várható. Többfelé lesz élénk, néhol erős az északnyugati szél. Hajnalban 9 és 17 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 19-26 fokot mérhetünk. Hétfő hajnalban Szekszárdon 16, napközben 22 fok és eső is várható. További híreinket megtalálja az antit.hu oldalon.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Elmúlt dél, ha eddig sűrű volt a hétfő, talán most egy pillanatra lehet egy kicsit lazítani. A hírek után ismét a zenék ki a terep, úgyhogy legyenek akár munka közben, úton vagy éppen otthon, tartsanak velem továbbra is, jönnek a kedvencek.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban te

0: a ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Ahogy egyre több a hűvösebb reggel és változékonyabbá válik az időjárás, lassan beköszönt a felső légúti megbetegedések időszaka is. Tolna vármegyében is sokan tapasztalhatják ilyenkor, hogy egyik napról a másikra változik az idő, reggel még szükség van a kabátra, délután viszont kellemesen meleg lehet. Ez a szervezetünket is megviselheti. A megelőzésben sokat számíthatnak az egyszerű dolgok. Fontos a rendszeres és alapos kézmosás, valamint a gyakran megérintett felületek tisztítása. A zsúfolt, zárt helyeken pedig különösen vírusos időszakban érdemes óvatosabbnak lenni. Az immunrendszer támogatásában a megfelelő táplálkozásnak is szerepe van. Érdemes változatosan étkezni, sok zöldséget, gyümölcsöt, teljes körlésű gabonát és megfelelő mennyiségű fehérjét fogyasztani, és természetesen a folyadék bevitelről sem megfeledkezni. A szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy érdemes rendszeresen részt venni egészségügyi kontrollokon, hogyha pedig egy fertőzés után a tünetek néhány nap elteltével rosszabbodnak, 10 napnál tovább tartanak, vagy szokatlan panaszok jelentkeznek, már nem érdemes csak otthon várni a javulást, hanem tanácsos orvoshoz fordulni.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei csak itt, Szexárdon! Rádió!

0: a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Andrit. Nem minden napi utat tett meg egy a Duna-Tolna vármegyei szakaszán, Madocsa térségében szabadon engedett kecsege. A jelölt hal 454 nappal később a szlovákiai Izsa közelében került elő, vagyis mintegy 220 kilométert tett meg a folyás irányjal szemben. Ez azért is érdekes, mert a szakemberek így pontosabb képet kaphatnak arról, milyen távolságokat járnak be ezek a halak a Dunában. Tolna vármegyében egyébként rendszeresen telepítenek kecsegéket a folyóban, és az országos program célja az állomány megerősítése. A kecsege jelenleg Magyarországon nem fogható halfaj, ezért, hogyha egy horgász ilyen példányt talál a horgán, azt vissza kell engedni a vízbe. A hosszabb távú cél az, hogy az állomány annyira megerősödjön, hogy a faj ismét fogható legyen. A jelölt halak visszafogása ebben nagyon fontos információt ad a szakembereknek. Megmutatja, hogy merre mozognak a kecsegék, milyen távolságokat képesek megtenni, és mely folyószakaszokon találják meg a számukra megfelelő élőhelyet. A Madocsánál elengedett, majd Szlovákiában előkerült példány pedig most egy különösen látványos adatot szolgáltatott ehhez a kutatáshoz.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Bor, hagyomány, kultúra, a legendás szüreti felvonulás rekordkísérlettel. És az ősz legszebb pillanatai a térség legnagyobb múlttal bíró összművészeti fesztiválján. Szeptember 17-e és 20-a között újra szekszárdi szüreti napok a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében. Hooligans, 4-es Street, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérheni, Magyarul Szeretjük zenekar és még sokan mások. Ünnepeljünk együtt Szekszárd szívében. Szekszárdi szüreti napok szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információ www.szekszárdagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
4: Szeptemberben kóstold meg a Don Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizo sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Don Pepe! Több mint pizza!
5: Csúcs technológia a Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
5: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
7: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbörzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolna vármegyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolna vármegyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott, mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Két nagy név, két teljesen eltérő karakter mégis remekül működnek együtt. Pitbull hozza a megszokott bulis energikus hangulatot, Nio pedig hozzáteszi azt a jellegzetes lágya R&B vonalat, amit annyira szeretünk tőle. Ja, már is a közös daluk, itt a Rádió Andriton.

0: Madrid.
1: Ay, wey, Banette.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Hamarosan 13 óra, úgyhogy itt az idő, hogy elköszönjek önöktől, én már ennyi voltam. Nem sokára érkeznek a hírek, utána pedig már Vörös Leventével rádiózhatnak tovább. Én szép napot, a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek. Az elmúlt órákban Gézi Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogassa több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy- és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a felnotkebzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 39 64-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra, a www.csaposuli.hu oldalra.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74 444 555-ös telefonszámon. Pizza ma. Nem csak pizza, nem csak ma.
5: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este?
6: Tánctam folyamra, Gabikám!
5: De egyedül. És a férjed?
6: Remélem, hogy már ott vár.
5: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
6: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob. Közben el is felejted a heti gondokat.
5: És mégis honnan jött ez az ötlet?
6: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
5: És ki a tánctanár?
6: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
7: Ön is megtalálja a 0620-980-77-52-es telefonszámon.
2: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
8: 9,5 milliárd forintos azonnali gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány, megváltoztatják az azonos nemű párok örökbefogadásáról szóló jogszabályt, változékony időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. 9,5 milliárd forintos azonnali gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány. A programok között szerepel egy új krízisellátás létrehozása 80 gyermek számára. Megerősítenek 15 speciális gyermekotthont több szakemberrel és intenzíves szakmai támogatással. Új célzott ellátás indul az autizmus spektrum zavarral, értelmi fogyatékossággal és súlyos pszichés vagy magatartási problémákkal élő gyerekeknek. Bentlakásos addiktológiai rehabilitációs program kezdődik. Továbbá mintegy 440 millió forintot fordítanak a veszélyeztetett serdülő lányok és fiatal anyák támogatására. 1,5 milliárd forintot költenek a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek lelki és szakmai támogatására, valamint külön program kezdődik a kórházban rekedt csecsemők helyzetének rendezésére. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy megváltoztatják az azonos nemű párok örökbefogadásáról szóló jogszabályt. A jelenleg hatályos, a Fidesz által korábban gyermekvédelminek nevezett, valójában azonban jogvédők szerint is melegellenes törvény szerint az azonos nemű pároknak a mindenkori családpolitikáért felelős miniszter hozzájárulására van szükség az örökbefogadáshoz. Magyar Péter kormánya ezen kíván változtatni. Visszavonta a svájci használt Stadler motorvonatok karbantartására vonatkozó még Lázár János minisztersége idején kiadott utasítást Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán azt írta, elődje Lázár János április 9-én 3 nappal az országgyűlési választás előtt utasította a MÁV-ot a karbantartási szerződés megkötésére. A vasúttársaság vezetése azonban az utasítást nem hajtotta végre, mert a használt járművek karbantartása szerintük kirívóan drága lett volna. Vitézi Dávid azt is közölte, a Siemens mozdonyok megmentéséért is újraindítja a tárgyalásokat. A biztonságos rollerezésre a felelős közlekedési magatartásra és a védőfelszerelések, különösen a bukósisak használatának fontosságára hívja fel a figyelmet az adal, amit az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság felkérésére készítettek. A ma kezdődő biztonsághete alkalmából kérték meg Hauber Zsoltot az elkészítésére, mert úgy gondolják, hogy a zene olyan hallgatókhoz is eljuttathatja a megelőzés üzenetét, akiket a hagyományos közlekedés biztonsági tájékoztatás kevésbé ér el. Hajlandó személyesen találkozni Vladimir Putyinnal a decemberre tervezett Miami G20 csúcs találkozón az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky a Deutsche Welle televíziónak adott interjújában azt mondta, kész elutazni Miamiba, ha az orosz elnök is részt vesz a decemberre tervezett G20 csúcs találkozón. A Kreml ugyanakkor lehetetlennek nevezte, hogy az orosz és az ukrán vezető Miamiban találkozzon.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Eleinte erősen felhős, helyenként esős idő várható, délután kezd északnyugat felől szakadozni a felhőzet. Az északnyugati szél gyenge marad, a hőmérséklet délután 21 fok körül alakul. Onnan többfelé lesz párás, ködös a reggel, majd napközben kisüt a nap, de gomoly felhők is lesznek az égen. Legfeljebb északon, északkeleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad, reggel 8-15, délután 21-26 fok valószínű.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
9: Csodaszép hétfő délután kívánok, 3 perccel járunk 13 óra után, én Vörös Levente vagyok, egy újabb hetet kezdünk meg együtt a ma kedvenceivel, na meg a tegnap slágereivel, a következő 5 órában ezekkel bulizunk. Justin Bieberéket, Zirézsör előzi, ez a Take a Chance on Me.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munka.

magna cum laudéval színeztük újra délutánt az éteren keresztül. Jaj, de jó, de lesz még mindig. Itt az Antricol, és sajnálatos hírem van, hogy csak a kedvünket sikerült újra színezni. Odakint az eget és az időjárást nem nagyon, de most már a melegek után az a helyzet, hogy talán ezt is lehet pozitívan értékelni. Kivesézzük majd még bővebben, mi várható. Előbb viszont megnézzük, hogy mit kell tudni a mai napról, és Rihanna is ránk rúgja az ajtót a Rude Boy-jal, itt a 101-en.

Az Ergóval ballagtunk itt az Antréton, a kedvenceinem, meg a tegnap slágerei között. 13 óra 32-t mutat már az óránk, én pedig meghoztam, hogy mit érdemes tudni a mai napról, és már köszöntöm is a Roxánákat, valamint a Szerénákat, mert ők ünneplik ma névnapjukat. A Roxana perzsa eredetű görög női név, latinos formája, jelentése világos ragyogó, a Szeréna pedig a Szerénusz férfi név női párja, amelynek egyébként a jelentése derűs, nyugodt. No hát milyen jó kis jelentések ezek a mai napra. Aztán nézzük, hogy kiknek ünnepelhetjük a születésnapját. Például 1955-ben látta meg a napvilágot 14. Leó pápa, a katolikus egyház jelenlegi vezetője, de a mai napon született Morten Harket, a norvég AHA együttes énekese is. De ma ünnepelné születésnapját Amy Winehouse, többszörös Grammy-díjas angol énekesnő, aki már nincs köztünk, de ő a legtöbb lemezt eladó brit női előadó. Eladó, brit, női, előadó. Igen, egészen pontosan. Aztán nézzük gyorsan az eseményeket. 1861-ben megnyitott a kapuit a Széchenyi Lánchíd Budai hídfőjénél a Budai Népszínház. 1872-ben pedig kitört Magyarországon az utolsó nagy kolera járvány, amelynek nagyjából 250 ezer áldozata lett végül. 1892-ben Kossuth Lajos Budapest díszpolgára lett, 1901-ben járva pedig Theodore Roosevelt lett az Amerikai Egyesült Államok 26. elnöke. 1960-ban az olajtermelő országok az OPEC-be tömörültek, ugye ezt még ma is ismerjük, 2003-ban pedig Laki Zsuzsanna személyében magyar lány lett Európa szépen a párizsi döntőn. Úgyhogy ez minden, amit a mai napról tudni érdemes, a folytatásban

0: feladatoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
1: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
2: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket.
0: Autohof Kft. Szekszárd, Palánki út 1.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbörzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolnavár megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolnavár megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott, mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzá illő hivatás.
5: Ennyi volt a reklám!
6: Vissza a világ egyik legismertebb lemezlovasa, Kygo és az albán származású amerikai énekes Ava Max közöséhez, ami 2024-es kiadása után több országban is előkelő toplistás helyezést ért el, na meg platina lemezeket is gyűjtött. Ezt tőlük a Whatever, itt az Antriton.
5: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: sokkal!
1: Se Budapesten nem vagyunk, se nyár nincs már, de azért a nagy slágerek szólnak. Itt az Antritón nők voltak, az Animal Cannibals. 14 óra előtt nagyjából 2 perccel járunk, amikor is érkeznek a hírek, informálódunk, aztán majd az útinfokkal és természetesen a legnagyobbakkal térek vissza. Bob Sinclair és Kiesa a pole pozícióban, ez lesz az I Can't Wait.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Biztos és jól jövedelmező munkát keresel? Gyere a Hankook Rácalmási gyárába gépkezelőnek. Kiemelt műszakpótlék, juttatások, kafetéria, bónusz, ingyenes buszjáratok. Jelentkezz! 0625 556 017.
5: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
6: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
5: Nyaralást? De jól megy valakinek.
6: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
5: Aha, így már értem.
7: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg, vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
8: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó alap magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó alap, legyen tisztában a vérképével.
9: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: 0612-23-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: A héten benyújtja a kormány a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvénycsomagot. Három fontos törvényről is dönthet az országgyűlés a héten, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Gárpán Márton vagyok. A kormány a héten benyújtja az országgyűlésnek a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvénycsomagot, mondta Magyar Péter miniszterelnök. Kiemelte, szigorítják a kiskorúak számára hozzáférhető, a szexuális erőszakot, a szexualitást explicit módon megjelenítő, a kizsákmányolást, a manipulációt népszerűsítő tartalmakra vonatkozó szabályokat, továbbá szigorítják a közterületi reklámokra, politikai hirdetésekre és médiatartalmakra vonatkozó gyermekvédelmi előírásokat. Szigorítják azt is, hogyan kell az államnak eljárnia a kórház barák egy gyerekek ügyében, hogy egyetlen gyermek sem maradhasson hónapokig kórházban azért, mert a rendszer nem talált számára megfelelő ellátást. A héten három fontos törvényről dönthet az országgyűlés az alkotmánybírósággal, az igazságszolgáltatással és az ügynökaktákkal kapcsolatban, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta elmondta, hogy napirendre kerül az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvényjavaslat, amely az ügynökakták szélesebb körű megismerését is lehetővé tenné. Tárgyalják az igazságügyi tárgyú törvények módosítását, amely megszüntetné a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát. Emellett az alkotmánybíróság működését érintő szabályokat is módosítanák. Az állami tulajdonban lévő erdőkből származó lakossági tűzifára nem haladhatja meg a 2026. január 1-én alkalmazott fogyasztói nettóárat. Ez olvasható a Magyar Közlönyben pénteken megjelent kormányhatározatban. A kormány több mint 657 millió forintot biztosít a Dunai Vasmű területén az iparbiztonsági veszély és a fenyegető környezetkárosodás megelőzésére. Az erről szóló határozat a legutóbbi Magyar Közlönyben jelent meg. Ütlenkezelés gyanúja miatt nyomozást rendelt el a rendőrség a Szuverenitásvédelmi Hivatal kommunikációs költései miatt. A dokumentumok szerint a hivatal működésének alig 2,5 éve alatt mintegy 3 milliárd 670 millió forintot költött el kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra. Elkerülhetetlennek nevezte Írország és Észak-Írország újraegyesítését dublini látogatásán az amerikai elnök. Donald Trump írországi látogatása első napján az ír kormányfővel tartott tárgyalás után úgy fogalmazott, nem akar semmilyen gondot okozni, de nagyon szeretné Észak-Írország és a több mint 100 éve független államként létező ír köztársaság egyesítését. Az amerikai elnök nyilatkozata után azonnal tiltakozó közleményt adott ki a legnagyobb észak-írországi brit párti protestáns erő, a Demokratikus Unionista Párt.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Kedden többfelé lesz párás, ködös a reggel, majd napközben kisüt a nap, de gomoly felhők is lesznek az égen. Északon, északkeleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. Reggel 8-15, délután 21-26 fok valószínű. Szerdán is a napsütésé lesz a főszerep. Északon, északnyugaton növekedhet meg a felhőzet délután, de csapadék nem várható. A déli szél az ország északi-északnyugati felén többfelé élénk lesz. Délután 23-28 fok valószínű.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Antrit közlekedés.
3: 14 óra múlt 3 perccel, itt vagyok a legfontosabb közlekedési infokkal az Antriton. Mondom, hogy mire érdemes figyelni, ha a környéken autózik. Vannak munkálatok bőven már itt a városban is, egészen pontosan kaszálnak az 56-os főúton 3 kilométeren keresztül, egészen az északi körforgalomtól, illetve a déli városrésznél már kint a városból a Szőlőhegyi körforgalomhoz közeledve építési munkákat is végeznek szintén az 56-os főúton, ahol útszűkület miatt érdemes egy kicsit számolni hosszabb menetidővel, illetve arra, hogy kerülgetni kell ott a közutasokat. Aztán van még munkálat a 6-os főúton Tolna vonalában, itt fakivágás zajlik útszűkület mellett, de az M6-os M9-es csomópontjánál is az M6-os autópályán fönt aszfaltoznak, úgyhogy ott a leállósávot és egy forgalmi sávot le is zártak a 141-es, valamint a 143-as kilométerek között. Szintén az M6-oson már a megyén kívül Szebény térségében aszfaltoznak, úgyhogy ott lezárták az országhatár felé tartó oldalt, így átterelik a forgalmat a szembejövő sávba. Óvatosan közlekedjen, ha az országhatár felé vagy Pécs felé menne éppenséggel. Aztán van a 6-os főúton még munkálat, Kakasd és a Sötétvölgyi tó között szalagkorlát építés javítás van félpályás lezárás mellett, ahol egyébként kint van a rendőr is, úgyhogy mérik is a sebességet csak óvatosan, de befelé Grábószra, Cikóra és Bátaapátira is, Bátaapátiba is kaszálnak, úgyhogy az 56 M0-3-as útról lekanyarodva erre mindenképpen számoljon, hogyha a három települése valamelyikére menne. Ezen kívül a városra közelítve már nézem is, hogy mi a helyzet a zsúfoltsággal. Leginkább az újvárosi templom előtti szakaszon vannak, aztán a város nagy része most éppenséggel járhatónak tűnik. A kórházi kápolnánál vannak még sokan, és az elkerülő is a volántelepi lámpa fogja a forgalmat, de mindenhol máshol nagyjából lehet haladni, most már talán a vasútnál is elment a vonat, úgyhogy ott még kicsit piroslik az út, de egyébként már hamarosan arra is lehet haladni. Rendőrökről trafiról tehát, mint már említettem, a 6-os főúton Kakasd előtt, illetve Kakasd után is érkezett egy bejelentés, még Kakasd és Bonyhád között, illetve az M6-os autópályán a Fácánkerti pihenőnél van kint a rendőr, és ha az 65-ös főúton haladnak, akkor Hőgyész főutcáján találkozhat még vele, úgyhogy csak óvatosan arra is, meg egyébként bármerre is jár, közlekedjen körültekintően és persze türelemmel, ha pedig valami szokatlan tapasztal, csörögjön nekünk a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy akár a 30-as 944-44-en is megírhatja SMS Viber üzenet formájában, hogy mit látott, segítsen, hogy másnak is segíthessünk. Jó utat kívánunk! Jó utat a dalokkal is, mert hogy érkeznek a legnagyobbak, a ma kedvencei, na meg a tegnap slágere, itt az Antriton, én Vörös Levente vagyok, elsőként pedig Bob Sinclair és Kiesa legújabb közös érkezik, ez az I Can't Wait.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen

Felix Jön és Jasmine Thompson közös az Ain't Nobody, amivel lazultunk picit a mellós percekben itt az Antriton 14 óra 18-kor. Hamarosan hozom majd a tudnivalókat az időjárással kapcsolatban, előbb viszont még visszarepülünk egy kicsit a 80-as években. Azt hiszem, hogy senkinek nem fog meglepetést okozni a Hit the Road Jack, Buster Poindexter-től itt a 101-en.

0: Az AD stúdiónak integetett vissza álmaiban Amerika. Itt az Antriton járunk 14 óra 29-kor a ma kedvenceim, meg a tegnap slágerei között. Szeptember 14-én hétfőn vagyunk, egy hetet kezdtünk meg, egy újabb hetet ebben az évben, és esővel, ha igazi akarok lenni, 21 fokot írnak a hőmérők. Ez talán az elmúlt hetekhez képest annyira azért nem jó, de most már itt az ideje, hogy egy picit lehűljön a levegő, egy picit felfrissüljünk, egy picit tényleg essen az eső, mert erre nem nagyon volt lehetőség az elmúlt nagyon nyári, nagyon meleg és aszályos időszakban, úgyhogy szerintem ez a felhős hétindítás tökéletes tud lenni. Igaz, az embernek sok mindenhez nincs kedve, pláne nem dolgozni, de ez kell a természetnek, és talán azért nekünk is, és ennek is örülhetünk. A nap folyamán még egy picit esni fog majd, 16-17 óra környékén pedig majd ezt a borús égbolt váltja fel, és talán már nem fog csepegni, de nem láthatjuk ma a napot, legalábbis ezt írja az időkép. 20-21 fok, ami szerintem tök jó így szeptember közepén járva, éjszaka is 13-ig hűl majd a levegő, tényleg felfrissülünk, holnap pedig naposabb időre lehet számítani, de szintén csak 24 fok lesz a maximum, erre viszont majd rátérünk holnap. Ma a réteges őszi öltözetet esernyővel érdemes kiegészíteni, megérkezik egy hideg front is fölénk, legalábbis ezt írja az időkép továbbra is, illetve mérséklődik ugyan a pollen terhelés, de azért még mindig jelen van a parlagfű pollenjének a koncentrációja magas spóraszámmal a levegőben, illetve a gombák is közepesen, úgyhogy ha valamilyen tüneteket tapasztal magán, akkor mindenképpen érdemes egy orvoshoz fordulni ezzel kapcsolatban. Gyengülő kettős front, nem csak hideg, hanem meleg front is gyötri az érzékenyeket, előfordulhatnak körükben panaszok, mint például fejfájás, migrén, vérnyomás, ingadozás, vagy éppenséggel a gyulladásos panaszok fokozódása. A tartósan borongós, csapadékos idő lehangoltságot, rossz közérzetet is elő idézhet számunkra. Hát igen, itt ezt, mint mondtam, nem sok mindenhez van kedve az embernek, úgyhogy talán ezt lehet fokozni a jó dologkal, amik érkeznek a folytatásban is, ilyen Harry Styles, meg az Other You pillanatokon belül, aztán zakatolunk tovább a délutánban, ne menjen sehova.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
4: Induljon a ritmus szüret! Koncertek és The Platz outdoor bulik a Szekszárdi piac téren. Jude Law, L.A. Junior, Belano, Andró, Táborfi, G-Hawk, Lotter, Unique és Averó. Koncertek, bulik, felejthetetlen este 2000 négyzetméteren a Szekszárdi szüreti napokon a Babics Mihály Kulturális Központ szervezésében szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információk és jegyvásárlás www.szekszárdagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
5: Haló! Haló!
6: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
6: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
0: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
5: Haló! És a lóval mi lesz?
8: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben.
0: Részletek az autolargo.hu oldalon, vagy az Autolargo szalonjaiban.
1: Ennyi volt a reklám!
0: A most következő

0: A második közös óránk végén járunk itt, az Antriton a ma kedvenceid, meg a tegnap slágerei azért duruzsolnak, tovább a folytatásban is, ezt ne feledjen, elő viszont Joli hozza a régió és a térség legfontosabb híreit, ezekből informálódunk, aztán Anast és a dalával jövök vissza, ez lesz a Paid My Dues, ne menjen sehova!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Szeptemberben kóstold meg a Dom Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizós sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dom Pepe, több mint pizza.
4: Kia Sportage 8.949.000 forintért, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. Minden élmény egy döntéssel kezdődik. Válasz további bestseller ajánlataink közül. Keresd kedvezményes Sorento vagy K4 modellünket márka kereskedésünkben.
5: Autohof Kft. Szekszárd, Palánki út 1.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Omuda és Jayco. Szeptembertől már Szekszárdon is. Új autószalonnal debütál a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omuda és Jayco automárkák Szekszárdra. Kanyarodj rá szeptemberben az izgalmas nyitási akciókra. Foglalj tesztvezetést és regisztrálj a nyereményjátékra. Részletek az omuda-jayco-fx.hu oldalon, vagy Szekszárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8. És ne feledd, Omuda és Jayco a szekszárdi szüreti napokon is az FX autóház standjánál.
8: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este? Tánctanfolyamra, Gabikám! De egyedül. És a férjed?
9: Remélem, hogy már ott vár.
8: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
9: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
8: És mégis honnan jött ez az ötlet?
9: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
8: És ki a tánctanár?
9: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
10: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
2: Ennyi volt a reklám! Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
11: Szekszárdon járt a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat. Első alkalommal rendezték meg a Fricsi Dóra emléktornát. Ködös reggel után gomoly felhőkkel tarkított napos idő lesz. Jó napot kívánok, Janner Joli vagyok. 2026. szeptember 14-én hétfőn 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. 4 tűzeset és 11 műszaki mentés a hétvégén, Nagyvejkén egy autóbusz gyulladt ki péntek délelőtt, 3 további alkalommal pedig a Szabadban csaptak fel a lángok. A műszaki mentések közül 6 esetben közlekedési balesethez sértek a megyei tűzoltó egységek. Árokba hajtott egy személyautó péntek reggel Bonyhádon a 6533-as számú út 5. kilométerénél. A baleset helyszínére a bonyhádi hivatásos tűzoltók siettek, akik láncfűrészek segítségével szabadították ki a járművet a fás bokros területről. Terjedelmében égett egy autóbusz péntek délelőtt Nagyvejkén a főutcában. A jármű mintegy 30 utasa időben elhagyta a buszt, őket később mentesítőjára szállította tovább. A tűzhő hatása miatt egy közeli lakóház homlokzata és redőnye is károsodott, valamint a busz felett húzódó vezetékek is megsérültek. A bonyhádi és a szekszárdi hivatásos tűzoltók 2 habsugárral oltották el a lángokat. A helyszínre az áramszolgáltató és a közútkezelő szakembereit riasztották. A beavatkozás idejére a rendőrség az érintett útszakaszt lezárta, személyisérülés nem történt. Fokozott közlekedésrendészeti kontroll tartottak az elmúlt hétvégén a vármegye rendőrei, a vármegye székhelyen és a kapitánysághoz tartozó utakon. Az ellenőrzések célja alapvetően a közlekedés biztonsági helyzet javítása és a szabálysértők, különös tekintettel a gyorshajtók forgalomban történő kiszűrése volt. Az egynapos akció mérlege beszédes, 6 óra, 99 gyorshajtás és számos más közlekedési szabályszegés. Az intézkedések során a sebesség túllépők közül a legkirívóbb ezúttal az az autós volt, aki az M9-es autóúton a megengedett 110 km/órás sebesség helyett 167 km/órás sebességgel közlekedett. Az akció során akadtak olyan sofőrök is, akik a biztonsági jövőket nem használták, vagy éppen telefonoztak menet közben, többen a stop tábla jelzését hagyták figyelmen kívül. Teljes útlezárás volt érvényben hétfőn délelőtt az 56-os főúton Szálka és Várdom között, délelőtt 9 óra 20 perc körül egy autós közlekedett a 13-as kilométer szelvényben, amikor addig tisztázatlan okból felborult. A helyszínelés és műszaki mentés idejére a forgalmat Várdom irányából Sárpilis felé, Szekszárd irányából pedig Öcsény felé terelték el. A szekszárdi Vosinszky-Mór Múzeumban járt a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat. Az eseményről Odon János múzeumigazgatót kérdeztük.
12: 2026. szeptember 11-12-13-án Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat Szekszárdon és Baján, illetve Bátaszéken és Bátán vándorgyűlést tartott, és ezek közül a pénteki első napon a szekszárdi Vosinszky-Mór Múzeumban is ellátogattak. Ez nagyon nagy megtiszteltetés volt, hiszen a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat a legrégebbi szakmai egyesület, majdnem 150 esztendővel ezelőtt alapították meg Országos Régészeti és Embertani Társulat néven, és azóta folyamatos ez az irányvonal, ami alapvetően a régészet és művészettörténetben dolgozó szakembereket tömöríti, és ilyen irányú szakosztályokkal is rendelkeznek, de ezen kívül archeometriai műhely és búvárrégészeti szakosztállyal is rendelkeznek, budapesti székhelyű ez az egyesület, de hát az egész országból vannak tagjai. Itt a szekszárdi programjuk úgy alakult, hogy egyrészt megnézték a múzeumunknak a kiállításait tárlatvezetésekkel, 4 kiállítást mutattunk meg itt a főépületben. Kora délután egy kis konferenciát tartottunk a területünkön, a régiónkban folyó régészeti és művészettörténeti kutatásokról. Ezt követően egy városi történelmi sétát rendeztünk Lovas Csilla vezetésével, a múzeumnak a főépületétől egészen a Béla király térig sétáltak föl a vendégeink, és közben megmutogattuk a város jellegzetes és fontos épületeit. Ezt követően ott a Régi Vármegyeháza Világa című tárlatot nézték meg, és ezt legvégén pedig egy kis fogadással zárult ez a nap. Én abban bízom, hogy ez egy nagyon tartalmas és emlékezetes kirándulása, vándorgyűlése volt ennek a társulatnak, és hogy majd máskor is, nem feltétlen ebbe a szerveződésbe, de akár magánemberként is szívesen jönnek vissza Szekszárdra és környékére.
11: A Babits Mihály Kulturális Központ rendezésében szeptember 14-én 17:30 kezdettel kerül sor az Egyfürd Szekszárd alkotóművészeti kiállítás a Szüreti Hagyományok jegyében című kiállítás ünnepélyes megnyitójára, amelyen köszöntött mond Gonda Mária, az intézmény ügyvezető igazgatója, és Janó Attiláné, Szekszárd megyei jogúváros önkormányzati képviselője, a Kulturális Városmarketing és Turisztikai Bizottság elnökhelyettese. A kiállítást Matókné Kapási Julianna, Besenyei György díjas művelődés menedzser, a Babits Mihály Kulturális Központ nyugalmazott igazgatója nyitja meg. A megnyitón versel és énekel közreműködik Kleiber Mór Boldizsár, a szekszárdi elsőbéle gimnázium 10. osztályos tanulója. A Babits Mihály Kulturális Központ néhány éve szólította meg a szekszárdi és a vármegyeszékhely környékén élő művészeket, hogy közösen valósítsanak meg egy csoportos kiállítást. A cél, hogy a szekszárdi dombvidék gazdag hagyományait és varázslatos tájait ábrázolja a művészet által. A szekszárdi szüreti napok kísérő programjaként a tárlat bemutatja a különböző művészeti ágakon keresztül azokat az értékeket, amelyekre többek között büszkék lehetünk, a borvidék természeti adottságait, valamint a benne rejlő hagyományokat, a szőlőt, mint a minőségi borok legfontosabb összetevőjét, és a szüreti mulatságokat, amelyek egytől egyik Szekszárd közismert jellegzetességei. A tárlatra, amely október 10-ig hétfőtől péntekig 10 és 17, szombaton 10 és 16 óra között látogatható, a belépés díjtalan. Szeptember 12-én a Tarkászi Szekszárd első alkalommal rendezte meg a Fricsi Dóra emléktornát 3 csapat részvételével. A részletekről Szabó Noémi szakmai és sportigazgató számol be.
13: Most hétvégén rendeztük meg az első Fricsi Dóri emléktornát. Bizonyára emlékszik a sajnálatos eseményre mindenki, hogy közel egy évvel ezelőtt veszítettünk el egy 12 éves kis kosárlabdázónkat, aki edzés közben lett rosszul, és sajnos nem sikerült megmenteni az életét, ami nagyon megviselte mind a játékostársakat, mind az edzőit és a klubvezetést is. Már akkor eldöntöttük, hogy mindenképpen emlékezni fogunk rá, és annak a korosztálynak igyekszünk tornát szervezni, akiben ő akkor kosárlabdázott. Elsősorban egyébként Terter Erdős Alexandra és Császár Bálinték a munkáját dicséri ennek a tornának a létrehozása, ami egyebek mellett nagyon jó felkészülésként is szolgált az U14-es korosztályunk számára, akiknek az edzője Harsányi Mária. Hasznos mérkőzéseket játszottak a gyerekek a Baja és az Óbudai kasszások ellen, a szekszárdi lányok mindkét mérkőzésüket meggyőző fölénnyel megnyerték, és számos külön díjban is részesültek a játékosok. Külön szívhez szóló volt az, hogy Dóri édesanyja Andrea készített gipszből kosárlabdákat, és ezek voltak a külön díjak. A szekszárdi csapatból a legtöbb pontot és az egész torna gólkirálynői címét Márton Viola 75 ponttal nyerte el, míg Mikóczi Emília lett az egész tornának a legjobb játékosa. A csapat a legjobb játékosa címet pedig Löklü Veronika kapta. Azt gondolom, hogy több szempontból is nagyon fontos volt ez a torna nekünk, és bízom abban, hogy minden évben ugyanilyen színvonalon meg fogjuk tudni rendezni.
11: Kedden többfelé lesz párás, ködös a reggel, majd napközben gomoly felhőkkel tarkított napos időre van kilátás, legfeljebb északon északkeleten alakulhat ki, néhol jelentéktelen zápor, a légmozgás gyenge mérsékelt marad. Kora reggel 8 és 15, délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet, Szekszárdon kedden hajnalban 13, napközben 25 fok várható. További híreinket megtalálja az antrit.hu oldalon.
2: Ezek voltak a Rádió Antrit regionális hírei.
14: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Julinak köszönjük a híreket, zakatolunk is tovább a ma kedvenceivel, na meg a tegnap slágereivel. Itt az Antriton én Vörös Levente vagyok, Anastasia, a kis, hogy nagy hanggal pedig már be is készítette következő dalát. Ez a Paid My Dues, tartson velünk!
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobb

0: Szólnak a legnagyobbak, a ma kedvencei, na meg a tegnap slágereit. Az Antriton szuper, hogy együtt rádiózunk, és bár annak ellenére, hogy odakint nem olyan kecsegtető az időjárás, a sportközpontnál ma is szerveznek közösségi sétát, ezúttal is a Garai térről indulnak majd a szobortól, viszont hordozót is lehet kipróbálni, mert hogy a Nász Friedrich Nóri, a hordozási tanácsadó a séta alatt ingyenesen kipróbálhatóvá teszi, milyen érzés hordozóval kényelmesen és biztonságban kisbabával sétálni, úgyhogy ez kisgyermekes szülőknek abszolút egy jó lehetőség lehet. Na de hogyha családdal, kutyával vagy akár egyedül indulna neki ennek a közös kimozdulásnak, akkor mindenképpen érdemes pár fontos infót megjegyezni. Az egyik, hogy a részvétel saját felelősségre történik, ez nagyon fontos, az útvonal pedig a mai nap folyamán egy kicsit meredek lesz, már ha lehet itt meredeknek nevezni, a Garai tértől felfelé a Béla téren keresztül, egészen a Babits Mihály utcán keresztül, hogy melyik irányba megy pontosan majd a túra, azt nem tudom, de minden esetre ott a Kálvin tér mellett is elhalad, illetve a Kablár közön keresztül kerülnek majd át a sétálók a túloldalra. Úgyhogy ami nagyon fontos még, a kezdés az a 2,8 kilométeres túrának ma 17 óra 30 perc. Érdemes készülni akár egy esernyővel, hát ha elered majd az eső, de ha szerencsés lesz akkor az időpont, akkor talán nem lesz rá szükség, de biztos, ami biztos. Nálunk ami biztos, hogy jönnek a ma kedvencei, na meg a tegnap slágerei a folytatásban is. Érkezik mindjárt Rácz Gergő, meg egy új dala, a Valami. Ne menj sehova! Valami történt akkor köztünk, nem beszélünk, úgy döntöttünk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogassa több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottképzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
4: Karesszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
7: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
8: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a

0: A megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott, mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
1: Ennyi volt a reklám!
2: A következő énekes zeneszerző a Parka VIP és a Full Moon együttesekből is ismerős lehet, de a következő dala egy igazán új darab. 11 évesen kezdett gitározni, 15 évesen pedig megnyerte első versenyét is. Ő Rácz Gergő, és a valami itt a 101-en.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit. FM 101. Rádió Antrit.
3: Vagyunk olyan kapcsolatban, hogy erről beszéltek neked. Most meg kell, hogy tudd.

Szuper gyorsan letelt ez az óránk is itt az Antriton, szám szerint már a harmadik, köszönöm, hogy velünk van, velünk rádiózik. Hát vége a munkaidőnek, ez azt jelenti, hogy irány haza, ehhez érkeznek majd a legjobb dalok a folytatásban is, a ma kedvenceivel, na meg a tegnap slágereivel zakatolunk tovább a pihenés felé. Szigala, Ali Ayer, Meghan Trainor és French Montana közösen, a Jazz Got Paid érkezik elsőként, maradjon velünk!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Bor, hagyomány, kultúra. A legendás szüreti felvonulás rekordkísérlettel. És az ősz legszebb pillanatai a térség legnagyobb múlttal bíró összművészeti fesztiválján. Szeptember 17-e és 20-a között újra szekszárdi szüreti napok a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében. Hooligans, 4-es Street, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérheni, Magyarul Szeretjük Zenekar és még sokan mások. Ünnepeljünk együtt Szekszárd szívében. Szekszárdi szüreti napok szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információ www.szekszardagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
3: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép? Csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk! Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
4: Költséges volt az iskola kezdés? A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Még idén 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány. Visszavonta a svájci használt motorvonatok karbantartására vonatkozó miniszteri utasítást a szakminiszter. Marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Még idén 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. A fejlesztések részeként több mint 180 új férőhelyet hoznak létre, és 15 speciális otthonban javítják a körülményeket. Emellett új krízis ellátás jön létre olyan gyerekek számára, akik rendszeresen megszöknek, illetve súlyos pszichés és magatartás problémákkal küzdenek. Magyar Péter beszélt arról is, hogy bentlakásos intézményt létesítenek a szerhasználó gyerekek rehabilitációjára. Túlárazottság miatt visszavonta a svájci használt motorvonatok karbantartására vonatkozó miniszteri utasítást Vitézy Dávid, a közlekedésért is felelős miniszter. A rendelkezést még elődje Lázár János írta alá 3 nappal az országgyűlési választás előtt. Az utasítás ellenére a MÁV vezetése nem kötötte meg a szerződést, mert a költségek kirívóan magasak voltak, és a konstrukcióban NER közeli cégek is szerepeltek. A karbantartás feltételeit és árát újra tárgyalják. Jelentős károkat okozott és évekre visszavetette a hazai haltermelést az idei rendkívüli aszály. A tavakban annyira lecsökkent a vízszint, hogy sokkal kevesebb halat tudtak nevelni, mint korábban. A Székesfehérvár közeli 100 hektáros dinnyés tónak például csak harmad része üzemel, idén eddig 20-30 tonnás halpusztulást könyveltek el. A gazdálkodók szerint ugyan lesz elég hal a karácsonyi ünnepekre, de valószínűleg drágábban, mint tavaly. Krónikus a szakember hiánya gyermekvédelemben, miközben az erőn felül kitartóknak köszönhető, hogy nem omlott össze teljesen a rendszer. Erről is beszélt a gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkár. Gyurkó Szilvia közölte, hogy jelenleg átlagosan 20%-os, de vannak helyek, ahol 50-60%-os a szakember hiány. Sokan elhagyták 2 éve a pályát a kifogástalan életvitelvizsgálat hatására. A gyermekvédelmi rendszer megújítása nélkül nem oldható meg a droghelyzet és az ezzel összefüggő közbiztonsági problémák sem, írta a főpolgármester. Karácsony Gergely felhívta a figyelmet arra, hogy az utcai szerhasználók, valamint a fiatalabb hajléktalanok nagy része a gyermekvédelmi intézményrendszer áldozata. A főpolgármester szerint a probléma megoldásához a kormánynak, a fővárosnak és az önkormányzatoknak kell együttműködni. Minden kút vize tiszta Iváncsán, egyikben sem mutattak ki a helyi akkumulátorgyárból származó szennyezést, közölt az önkormányzat. Felhívták a figyelmet arra, hogy az ivóvíz Ercsi felől érkezik csővezetéken, így azzal eleve nem lehet probléma. A több mint 50 kutat azután vizsgálták meg, hogy az üzem belső területén található kútban szennyezést mutatott ki a gyár önellenőrző mérése.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Kedden többfelé lesz párás, ködös a reggel, majd napközben kisüt a nap, de gomoly felhők is lesznek az égen. Északon, északkeleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. Reggel 8-15, délután 21-26 fok valószínű. Szerdán is a napsütésé lesz a főszerep. Északon, északnyugaton növekedhet meg a felhőzet délután, de csapadék nem várható. A déli szél az ország északi, északnyugati felén többfelé élénk lesz. Délután 23-28 fok valószínű.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 101.
4: 16 óra is elmúlt már, irány haza a ma kedvenceivel, na meg a tegnap slágereivel, persze csak a szerencsésebbeknek. Én Vörös Levente vagyok, és azoknak is pörgetem a legnagyobbakat, akik még a munkában rostokolnak, csak úgy, mint én. Szigaláék érkeznek elsőként, ez a Just Get Paid.
3: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi

0: A legnagyobbak szólnak itt az Andriton, a ma kedvencei, na meg a tegnap slágerei. Ezek közé hozom az egyik legfontosabb gazdasági információt, ami már az elmúlt napokban is azért érdeklődésre adott okot, és még most is azért érdemes tisztázni pár dolgot ezzel kapcsolatban, méghozzá a támogatással, üzemanyag támogatással, ugyanis a dízel autósok tankolását havi 5000 forinttal támogatja meg a kormány egészen decemberig bezárólag, ez ugye 4 hónapot takar, tehát összesen 20000 forintot fognak kiutalni a jogosultaknak. Nagyon egyszerű feltételeket kell ehhez teljesíteni, majdnem 1 millió autós autótulajdonos kap majd 5000 forintos havi támogatást. Mindössze egy dízel meghajtású autóval kell rendelkezni 2026. január 1-je előttről, ami maximum 150 lóerős, és már is utal a magyar államkincstár, avagy ha nem tud utalni, akkor a posta kézbesíti majd ezeket az összegeket. Nagyjából ugye a megemelkedett piaci árak miatt a korábbi védett ár és a piaci ár közötti különbözetet térítik meg. Ez körülbelül 5000 forint egy tankolásnál, szerintem is abszolút jogosan jön ki. Havi 50 literből el lehet furikázni, hogyha az ember használ mellette tömegközlekedést is, és akkor tulajdonképpen 100 forinttal olcsóbb literenként, magyarán akkor 700 helyett már csak 600 forintba kerül, úgyhogy azt lehet mondani, hogy abszolút jogos, ezzel nem keletkezik majd üzemanyaghiány a védett ár miatt, ugye, mert hogy itt a környékbeli országokban is azért többért lehet tankolni, úgyhogy Magyarországon még viszonylag elég jó a helyzet, és természetesen segítenek azoknak is, akik esetlegesen nem magánszemélyek, mert hogy a mezőgazdasági felhasználók visszaigényelhetik a jövedéki adójuk bizonyos részét, úgyhogy ez is egy kis segítség. A támogatás pedig az őstermelőkre és az egyéni vállalkozókra is vonatkozik, ha a nevükön van gépkocsi, ez még ugye 20000 forint, összesen 4x 5000 forintos támogatáshoz tartozik. Úgyhogy ez, amit bejelentettek, nagyon fontos, hogy ezzel az ember tisztában legyen, ön is számítson erre, hogyha jogosult, akkor mindenképpen érkezhet ez az 5000 forintos támogatás havonta, ami elsőnek ugyan tényleg kevésnek tűnik, de valóban mögé gondolja az ember, akkor a különbözet tökéletesen kijön ebben az 5000 forintban. Nálunk pedig jönnek a legnagyobb dalok, a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei, George Michael-el kicsit a funky fele kacsingatunk, ez lesz a Too Funky mindjárt, maradjon velünk!
1: Ező műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvr.hu.
5: Csúcs technológia a Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
5: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológia, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Egy görög származású brit énekessel megyünk tovább, aki a Vamp of Doo egyik megalapítója volt. Nagyon nagy slágerek fűződnek a nevükhöz, mint például a Wake Me Up Before You Go Go, vagy a éppenséggel a Last Christmas, de most szólóban tolja nálunk. Ő George Michael és a Too Funky, itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Ennyek.
1: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: 16 óra utolsó perceiben járunk a ma kedvenceinek, meg a tegnap slágerei társaságában. Remélem hazaért, minden rendben van, vége a melónak, ledobhatja már a munkát. Érkezhetnek tehát a pihenés percei. A folytatásban is a hírek után hozom majd a legnagyobbakat. Cher érkezik elsőként, ez tőle a Believe mindjárt, elő viszont informálódunk, maradjon velünk!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
4: Biztos és jól jövedelmező munkát keresel? Gyere a Hankook Rácalmási gyárába gépkezelőnek! Kiemelt műszakpótlék, juttatások, kafetéria, bónusz, ingyenes buszjáratok. Jelentkezz! 0625 556 017.
5: Omuda és Jayco. Szeptembertől már Szekszárdon is. Új autószalonnal debütál a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omoda és Jayco automárkák Szekszárdra. Kanyarodj rá szeptemberben az izgalmas nyitási akciókra. Foglalj tesztvezetést és regisztrálj a nyereményjátékra. Részletek az omodajaycofx.hu oldalon, vagy Szekszárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8. És ne feledd, Omoda és Jayco a szekszárdi szüreti napokon is az FX autóház standjánál.
6: Haló! Haló!
7: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
6: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
7: Ön miben segíthetek?
6: Hát szélvédő kéne nekünk.
7: Milyen típusú az autó?
6: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
8: Autója szélvédőjét cseréje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
0: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
6: Haló, és a lóval mi lesz?
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: 3500 milliárdos közlekedésfejlesztésről beszélt a szakminiszter. Automatikusan jár az 5000 forintos üzemanyag támogatás a dízelautósoknak. Változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Mintegy 3500 milliárd forintos fejlesztési keretről, új közlekedés szervező létrehozásáról, több száz milliárdos járműbeszerzésekről és a nagy állami beruházások rendszerének átalakításáról beszélt a közlekedési és beruházási miniszter a Balatonfenyvesi közlekedési konferencián. Vitézy Dávid egyebek mellett azt is elmondta, még idén kírják a közbeszerzést legalább 35 darab emeletes elektromos intercity motorvonatra a pécsi, szegedi és miskolci fővonalakra. A legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosai októbertől havi 5000, az év végéig összesen 20 000 forint támogatást kapnak. Ezzel az érintetteknek nincs teendőjük, az összeget a Magyar Államkincstár a NAV adatbázisa alapján automatikusan folyósítja. Kármán András pénzügyminiszter Facebook bejegyzésében azt írta, a támogatás vonatkozik az őstermelőkre és az egyéni vállalkozókra is, a gépkocsi a nevükön van. A pénzt arra a bankszámlára utalják, amelyről a tulajdonos a gépjárműadót fizette. Ha ilyen nem áll rendelkezésre, a NAV által ismert más számlára, végső esetben pedig postai úton küldik a támogatást. Mostantól pénztárgép portál néven elérhető el a Nemzeti Adó és Vámhivatal korábbi KOBAK portálja, közölte a NAV. Az új név egyértelműen jelzi a felület szerepét, itt intézhetők az online és az e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyek, valamint itt lehet kézzel teljesíteni a szeptember 1-én elindult nyugtaadatszolgáltatást is. Az átnevezés a portál használatát nem érinti, a korábban létrehozott felhasználók beállított jogosultságok, hozzáférések és a portálon elérhető adatok változatlanul megmaradnak, azokkal kapcsolatban a felhasználóknak nincs teendőjük. A börtönőrök is szabad napot kapnak a születésnapjukon. Szeptember 15-től bevezették a büntetés végrehajtási szervezet hivatásos szolgálati jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, valamint munkaviszonyban álló tagjaira is, hogy jár egy szolgálatmentes nap a születésnapja alkalmából. A passzív dohányzás nem kevésbé káros, mint ha közvetlenül dohányozna. Egy nemzetközi kutatócsoport több száz ország adatainak átfésülésével kiszámította, hogy 2023-ban a passzív dohányzás 1,7 millió ember halálát okozhatta világszerte. Dolly Parton nevét veszi fel a Nashville-i nemzetközi repülőtér, miután a reptér üzemeltetőjének igazgatótanácsa egyhangulag támogatta az átnevezést. A névváltoztatást Tennessee kormányzója Bill Lee jelentette be még augusztus végén. A kezdeményezés már Parton halála előtt elindult. Az énekesnő augusztusban 80 éves korában halt meg. A Tennessee állambeli repülőtér új neve egyelőre még nem ismert.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: Kedden gyengén felhős napos idő várható, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor. Az északi szél még élénk lehet, de a hőmérséklet továbbra is kellemesen alakul. Délután 22-27 fok várható. Szerdán nyugat felől egyre több felhő érkezik, és ezzel együtt a csapadék esélye is nőni kezd. A délnyugati szél napközben többfelé megélénkül, majd északnyugatira fordul. A reggel 9-17 fokkal indul, délután pedig már 23-29 fokig melegszik a levegő.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Az utolsó órákba fordultunk itt az Antriton a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel. Üdvözlöm, én Vörös Levente vagyok, kezdésként pedig egy igazi legenda érkezik, akinek 6 évtizedet ölel fel a munkássága, Cher és a Believe in It.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatos.

0: Micsoda dal volt ez az Alcazartól, ez volt az A Start the Fire, itt az Antriton a ma kedvencei, nem meg a tegnap slágerei között. 17 óra 31 van, lassan 32 lepörögnek már a mai közös óráinknak is az utolsó percei. Előbb viszont még egy fontos dologgal érkeztem, mert arra a hétre fordultunk, ami már a szüreti napok hete. Ez azt jelenti, hogy érdemes a héten már készülni lezárásokra a belváros egyes részein, mert hogy az előkészületeknek is kell idő, és az, hogy minden összeálljon a szüreti napokra, az bizony nem kevés munka, meg nem kevés idő sem, úgyhogy már kettől, azaz holnaptól lesznek érvényes lezárások, ugyancsak estétől 22-től a 40-től kell erre számítani, de az első ilyen lezárások a Szent István teret érintik, a Wosinski Mór Múzeum sarkától egészen a Garai János gimnázium sarkáig a Szent István teret lezárják. Ugye ilyenkor felállnak az árusok, a játékok, a színpad ugye a Béla téren és a Béla tér környékén is mindenki kitelepül, úgyhogy lesznek folyamatos lezárások majd, például szerdától már a Zeneiskola és az OTP Bank közötti négysávos úton is a Szent István tér eleje, ez ugye, illetve a Béla Király téren is már érdemes szerda reggeltől számolni útszakaszok, parkolók lezárásával, a Bezérédi utcában szintén, a Széchenyi utcában is szintén lesznek majd a felvonulás alatt a szüreti egyik legnagyobb monumentális programja, csak sikerül kinyögnöm. A felvonulás, ami ráadásul idén rekordra is készül, úgyhogy ezekre mind-mind készülni kell. Hát ön is legyen ezzel kapcsolatban tisztában, hogy mire érdemes figyelni, hol változik a forgalmi rend, mit lehet használni, meddig és majd mikortól. Ezt az antrit.hu megírtuk, itt megtalálja. Én azt kérem öntől a szervezők nevében is, hogy egy kis türelemmel legyen ezen a hétvégén, mert ez egy óriási rendezvény a város számára, és szerintem ennyit kibírunk ezt a pár napot abszolút egy olyan programért, ami aztán utána következőt, ugye pünköst is szoktuk ilyenkor várni, nagy programot, szóval nincs sok az évben, abszolút kibírható. Viszont dalokból sok van, jó dalokból meg még több, itt az Antriton a ma kedvenceiből, meg a tegnap slágereiből szemezgetünk, Alex Warren, meg az Ordinary, egy friss dal jön mindjárt, maradjon velünk!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek!
4: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem!
5: Rosszul zárnak az ablakok, befúj a hideg, vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás. Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplet beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
6: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
7: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 06.

0: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám!
2: Egy mindössze 24 éves srác érkezik hozzánk, aki nem is olyan rég debütált az Antriton. Garantálom, szeretni fogja, hatalmas slágereket csinál, és annyi minden van még benne, hisz nagyon fiatal. Ő Alex Warren és az Ordinary itt a 101-en.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: Jelentő jó slágerük, a Shut Up and Dance zárja az utolsó közös óránkat itt az Antriton. Hamarosan már 18 órát ütnek a mutatók, ez pedig azt jelenti, hogy én búcsúzni kényszerülök. Holnap reggel viszont Dávid érkezik vele, ébredezhet majd, ezt ne feledje. Aztán én is jövök majd persze 13 órától, addig pedig kívánok itt az Antriton további jó szórakozást és szép estét a folytatásban. Az elmúlt óra műsorvezetője Vörös Levente búcsúzik, a viszonthallásra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Szeptemberben kóstold meg a Dom Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizo sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dom Pepe! Több mint pizza!
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket.
5: Autohof Kft. Szekszárd, Palánki út 1.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél egy

0: www.hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben.
2: Részletek az autolargo.hu oldalon, vagy az Autolargo szalonja.
3: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbőrzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolnavár megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolnavár megyei munkáltató. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott, mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
4: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: 9,5 milliárd forintos azonnali gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány, megváltoztatják az azonos nemű párok örök befogadásáról szóló jogszabályt, változékony időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. 9,5 milliárd forintos azonnali gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány. A programok között szerepel egy új krízisellátás létrehozása 80 gyermek számára. Megerősítenek 15 speciális gyermekotthont több szakemberrel és intenzíves szakmai támogatással. Új célzott ellátás indul az autizmus spektrum zavarral, értelmi fogyatékossággal és súlyos pszichés vagy magatartási problémákkal élő gyerekeknek. Bentlakásos addiktológiai rehabilitációs program kezdődik. Továbbá mintegy 440 millió forintot fordítanak a veszélyeztetett serdülő lányok és fiatal anyák támogatására. 1,5 milliárd forintot költenek a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek lelki és szakmai támogatására, valamint külön program kezdődik a kórházban rekedt csecsemők helyzetének rendezésére. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy megváltoztatják az azonos nemű párok örökbefogadásáról szóló jogszabályt. A jelenleg hatályos, a Fidesz által korábban gyermekvédelminek nevezett, valójában azonban jogvédők szerint is melegellenes törvény szerint az azonos nemű pároknak a mindenkori családpolitikáért felelős miniszter hozzájárulására van szükség az örökbefogadáshoz. Magyar Péter kormánya ezen kíván változtatni. Visszavonta a svájci használt Stadler motorvonatok karbantartására vonatkozó még Lázár János minisztersége idején kiadott utasítást Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán azt írta, elődje Lázár János április 9-én 3 nappal az országgyűlési választás előtt utasította a MÁV-ot a karbantartási szerződés megkötésére. A vasúttársaság vezetése azonban az utasítást nem hajtotta végre, mert a használt járművek karbantartása szerintük kirívóan drága lett volna. Vitézi Dávid azt is közölte, a Siemens mozdonyok megmentéséért is újraindítja a tárgyalásokat. A biztonságos rollerezésre, a felelős közlekedési magatartásra és a védőfelszerelések, különösen a bukósisak használatának fontosságára hívja fel a figyelmet az adal, amit az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság felkérésére készítettek. A ma kezdődő biztonság hete alkalmából kérték meg Hauber Zsoltot az elkészítésére, mert úgy gondolják, hogy a zene olyan hallgatókhoz is eljuttathatja a megelőzés üzenetét, akiket a hagyományos közlekedés biztonsági tájékoztatás kevésbé ér el. Hajlandó személyesen találkozni Vladimir Putyinnal a decemberre tervezett Miami G20 csúcs találkozón az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky a Deutsche Welle televíziónak adott interjújában azt mondta, kész elutazni Miamiba, ha az orosz elnök is részt vesz a decemberre tervezett G20 csúcs találkozón. A Kreml ugyanakkor lehetetlennek nevezte, hogy az orosz és az ukrán vezető Miamiban találkozzon.
4: Rádió Andrét időjárás.
5: Kedden többfelé lesz párás, ködös a reggel, majd napközben kisüt a nap, de gomoly felhők is lesznek az égen. Északon, északkeleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. Reggel 8-15, délután 21-26 fok valószínű. Szerdán is a napsütésé lesz a főszerep, északon, északnyugaton növekedhet meg a felhőzet délután, de csapadék nem várható. A délies szél az ország északi, északnyugati felén többfelé élénk lesz, délután 23-28 fok valószínű.
6: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Rádió Antrit FM 105.1.
6: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
4: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárd információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Induljon a ritmus szüret! Koncertek és The Platz outdoor bulik a Szekszárdi piac téren. Jude Law, L.A. Junior, Belano, Andró, Táborfi, G-Hawk, Lotter, Unique és Averó. Koncertek, bulik, felejthetetlen este 2000 négyzetméteren a Szekszárdi szüreti napokon a Babics Mihály Kulturális Központ szervezésében szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információk és jegyvásárlás www.szekszardagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
6: Haló! Haló!
7: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
6: Haló! Hónap mennénk a Bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
7: Ön miben segíthetek?
6: Hát szévédő kéne nekünk.
7: Ön milyen típusú az autó?
6: Autó? Miféle autó, mink a lovas kocsival vagyunk, kérem?
8: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
9: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
6: Haló, és a lóval mi lesz?
0: Ennyi volt a reklám.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy- és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottképzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
3: Szeptemberben kóstold meg a Don Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizo sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Don Pepe! Több mint pizza!
2: Omuda és Jayco. Szeptembertől már Szexárdon is. Új autószalonnal debütál a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omoda és Jayco automárkák Szexárdra. Kanyarodj rá szeptemberben az izgalmas nyitási akciókra. Foglalj tesztvezetést és regisztrálj a nyereményjátékra. Részletek az omodajaycofx.hu oldalon, vagy Szexárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8. És ne feledd, Omoda és Jayco a szexárdi szüreti napokon is az FX autóház standjánál.
4: Csúcs technológia Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szexárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: A héten benyújtja a kormány a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvénycsomagot. Három fontos törvényről is dönthet az országgyűlés a héten, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. A kormány a héten benyújtja az országgyűlésnek a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvénycsomagot, mondta Magyar Péter miniszterelnök. Kiemelte, szigorítják a kiskorúak számára hozzáférhető, a szexuális erőszakot, a szexualitást explicit módon megjelenítő, a kizsákmányolást, a manipulációt népszerűsítő tartalmakra vonatkozó szabályokat, továbbá szigorítják a közterületi reklámokra, politikai hirdetésekre és médiatartalmakra vonatkozó gyermekvédelmi előírásokat. Szigorítják azt is, hogyan kell az államnak eljárnia a kórház reked gyerekek ügyében, hogy egyetlen gyermek sem maradhasson hónapokig kórházban azért, mert a rendszer nem talált számára megfelelő ellátást. A héten három fontos törvényről dönthet az országgyűlés az alkotmánybírósággal, az igazságszolgáltatással és az ügynökaktákkal kapcsolatban, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta elmondta, hogy napirendre kerül az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvényjavaslat, amely az ügynökakták szélesebb körű megismerését is lehetővé tenné. Tárgyalják az igazságügyi tárgyú törvények módosítását, amely megszüntetné a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát. Emellett az alkotmánybíróság működését érintő szabályokat is módosítanák. Az állami tulajdonban lévő erdőkből származó lakossági tűzifára nem haladhatja meg a 2026. január 1-én alkalmazott fogyasztói nettóárat. Ez olvasható a Magyar Közlönyben pénteken megjelent kormányhatározatban. A kormány több mint 657 millió forintot biztosít a Dunai Vasmű területén az iparbiztonsági veszély és a fenyegető környezetkárosodás megelőzésére. Az erről szóló határozat a legutóbbi Magyar Közlönyben jelent meg. Ütlenkezelés gyanúja miatt nyomozást rendelt el a rendőrség a Szuverenitás Védelmi Hivatal kommunikációs költései miatt. A dokumentumok szerint a hivatal működésének alig 2,5 éve alatt mintegy 3 milliárd 670 millió forintot költött el kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra. Elkerülhetetlennek nevezte Írország és Észak-Írország újraegyesítését dublini látogatásán az amerikai elnök. Donald Trump írországi látogatása első napján az ír kormányfővel tartott tárgyalás után úgy fogalmazott, nem akar semmilyen gondot okozni, de nagyon szeretné Észak-Írország és a több mint 100 éve független államként létező ír köztársaság egyesítését. Az amerikai elnök nyilatkozata után azonnal tiltakozó közleményt adott ki a legnagyobb észak-írországi brit párti protestáns erő, a Demokratikus Unionista Párt.
1: Rádió Andrét időjárás.
6: Kedden gyengén felhős napos idő várható, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor. Az északi szél még élénk lehet, de a hőmérséklet továbbra is kellemesen alakul. Délután 22-27 fok várható. Szerdán nyugat felől egyre több felhő érkezik, és ezzel együtt a csapadék esélye is nőni kezd. A délnyugati szél napközben többfelé megélénkül, majd északnyugatira fordul. A reggel 9-17 fokkal indul, délután pedig már 23-29 fokig melegszik a levegő.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: Andrit. Rádió Andrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: Get roll with the fever on the dance floor.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ne higgy a szemednek. Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
2: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
3: Kia Sportage 8.949.000 forintért, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. Minden élmény egy döntéssel kezdődik. Válassz további bestseller ajánlataink közül. Keresd kedvezményes Sorento vagy K4 modellünket márka kereskedésünkben.
4: Autohof Kft. Szekszárd, Palánki út 1.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este?
7: Tánctam folyamra, Gabikám!
6: De egyedül. És a férjed?
7: Remélem, hogy már ott vár.
6: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
7: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
6: És mégis honnan jött ez az ötlet?
7: A kisfiam már táncol a Gemenc művészeti iskolában.
6: És ki a tánctanár?
7: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
8: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
0: Ennyi volt a reklám! A Maket Fencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antenna.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép? Csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pontvezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Jogállami eszközökkel kell véghez vinni az elszámoltatást a kormányfő szerint. Vasárnap jár le a tankerületi igazgatói pályázatok beadási határideje, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyar Péter szerint a TISZA feladata, hogy az ország rendbetételét, valamint az elszámoltatást jogállami eszközökkel vigye véghez. A miniszterelnök a TISZA őszi országjárásának első veszprémi állomásán arról beszélt, hogy a kormány eddig is jelentős eredményeket ért el, ugyanakkor türelmet és bizalmat kér a 240 oldalas program megvalósításához. Magyar Péter hangsúlyozta, egy élhető és emberséges Magyarországhoz mindenkire szükség van, ezért a TISZA nyitott a kritikákra és azok felé is bizalmat szeretne építeni, akik eddig kételkedtek benne. Szeptember 20-án jár le a tankerületi igazgatói pályázatok beadási határideje. Az oktatási kormányzat mind a 60 tankerület érére új vezetőt keres. Forstoffer Ágnes egy az oktatási miniszter közösségi oldalára feltöltött videóban hangsúlyozta, az oktatásban meghozott döntések nem csak a gyerekek jelenét, hanem egyúttal az egész ország jövőjét is alakítják. Az országgyűlés elnöke úgy fogalmazott, ahhoz, hogy valóban jobb legyen az oktatás, ismerni kell a helyi iskolákat, pedagógusokat, közösségeket és azt, hogy mire van szükségük a gyerekeknek. A változáshoz szakmai cselekvésre van szükség, tette hozzá Forsthoffer Ágnes. Budapesten tartják a hidrogeológusok világkongresszusát. A felszín alatti vizekkel foglalkozó szakmai rendezvény 50 év után tér vissza Magyarországra. A ma kezdődő 5 napos rendezvényre 75 országból csaknem 900 kutató, mérnök, vízügyi szakember érkezik a fővárosba. A résztvevők a fenntartható vízgazdálkodás, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, a geotermikus energia, valamint a felszín alatti vízkészletek védelmének legfontosabb kérdéseit vitatják meg. Több mint 100 egykori és jelenlegi balettművész, koreográfus és kulturális szakember követel változást a Magyar Állami Operaház balettársulatának ügyében. Az aláírók arra kérik az új kulturális kormányzatot, hogy ne bízzanak meg olyanokat vezetői szereppel, akik az elmúlt 16 évben közreműködtek a művészek elleni munkaügyi perekben. Szeretnének maguk választani alkalmas vezetőt. Ókovács Szilveszter, az operaház főigazgatója szerint a petíció hátterében szakmai féltékenység áll. Megalakult az új összetételű koszovói parlament. A 120 tagú törvényhozás ülésén 82 képviselő vett részt, mert politikai padhelyzet alakult ki a parlamenti alelnökök megválasztása körül. A második legnagyobb parlamenti erő, a koszovói demokrata párt képviselői így nem voltak ott az ülésen. Amennyiben sikerül megválasztani a törvényhozás elnökét és alelnökeit, a következő lépés az új kormány felállítása, majd az államfő megválasztása lesz Koszovóban.
1: Rádió Andrét időjárás.
5: Kedden többfelé lesz párás, ködös a reggel, majd napközben kisüt a nap, de gomoly felhők is lesznek az égen. Északon, északkeleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. Reggel 8-15, délután 21-26 fok valószínű. Szerdán is a napsütésé lesz a főszerep. Északon, északnyugaton növekedhet meg a felhőzet délután, de csapadék nem várható. A délés szél az ország északi, északnyugati felén többfelé élénk lesz. Délután 23-28 fok valószínű.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit. FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: kedvencei és a tegnap slágerei.
1: Szexárdon, ez csak a Rádió Antvittól lehetséges.
2: Check it out, check it out.

Miért hallgat a Budapesti Rádiót? Ha van szexárdi is. Ez a Rádió Andrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: the lessons I've learned.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
3: Még idén 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány. Visszavonta a svájci használt motorvonatok karbantartására vonatkozó miniszteri utasítást a szakminiszter. Marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Még idén 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. A fejlesztések részeként több mint 180 új férőhelyet hoznak létre, és 15 speciális otthonban javítják a körülményeket. Emellett új krízisellátás jön létre olyan gyerekek számára, akik rendszeresen megszöknek, illetve súlyos pszichés és magatartás problémákkal küzdenek. Magyar Péter beszélt arról is, hogy bentlakásos intézményt létesítenek a szerhasználó gyerekek rehabilitációjára. Túlárazottság miatt visszavonta a svájci használt motorvonatok karbantartására vonatkozó miniszteri utasítást Vitézy Dávid, a közlekedésért is felelős miniszter. A rendelkezést még elődje Lázár János írta alá 3 nappal az országgyűlési választás előtt. Az utasítás ellenére a MÁV vezetése nem kötötte meg a szerződést, mert a költségek kirívóan magasak voltak, és a konstrukcióban NER közeli cégek is szerepeltek. A karbantartás feltételeit és árát újra tárgyalják. Jelentős károkat okozott és évekre visszavetette a hazai haltermelést az idei rendkívüli aszály. A tavakban annyira lecsökkent a vízszint, hogy sokkal kevesebb halat tudtak nevelni, mint korábban. A Székesfehérvár közeli 100 hektáros dinnyés tónak például csak harmad része üzemel, idén eddig 20-30 tonnás halpusztulást könyveltek el. A gazdálkodók szerint ugyan lesz elég hal a karácsonyi ünnepekre, de valószínűleg drágábban, mint tavaly. Krónikus a szakember hiány a gyermekvédelemben, miközben az erőn felül kitartóknak köszönhető, hogy nem omlott össze teljesen a rendszer. Erről is beszélt a gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkár. Gyurkó Szilvia közölte, hogy jelenleg átlagosan 20%-os, de vannak helyek, ahol 50-60%-os a szakember hiány. Sokan elhagyták 2 éve a pályát a kifogástalan életvitelvizsgálat hatására. A gyermekvédelmi rendszer megújítása nélkül nem oldható meg a droghelyzet és az ezzel összefüggő közbiztonsági problémák sem, írta a főpolgármester. Karácsony Gergely felhívta a figyelmet arra, hogy az utcai szerhasználók, valamint a fiatalabb hajléktalanok nagy része a gyermekvédelmi intézményrendszer áldozata. A főpolgármester szerint a probléma megoldásához a kormánynak, a fővárosnak és az önkormányzatoknak kell együttműködni. Minden kút vize tiszta Iváncsán, egyikben sem mutattak ki a helyi akkumulátorgyárból származó szennyezést, közölt az önkormányzat. Felhívták a figyelmet arra, hogy az ivóvíz Ercsi felől érkezik csővezetéken, így azzal eleve nem lehet probléma. A több mint 50 kutat azután vizsgálták meg, hogy az üzem belső területén található kútban szennyezést mutatott ki a gyár önellenőrző mérése.
2: Rádió Andrét időjárás.
3: Kedden gyengén felhős napos idő várható, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor. Az északi szél még élénk lehet, de a hőmérséklet továbbra is kellemesen alakul. Délután 22-27 fok várható. Szerdán nyugat felől egyre több felhő érkezik, és ezzel együtt a csapadék esélye is nőni kezd. A délnyugati szél napközben többfelé megélénkül, majd északnyugatira fordul. A reggel 9-17 fokkal indul, délután pedig már 23-29 fokig melegszik a levegő.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrét FM 105.1.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: 3500 milliárdos közlekedés fejlesztésről beszélt a szakminiszter. Automatikusan jár az 5000 forintos üzemanyag támogatás a dízelautósoknak. Változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Mintegy 3500 milliárd forintos fejlesztési keretről, új közlekedés szervező létrehozásáról, több száz milliárdos járműbeszerzésekről és a nagy állami beruházások rendszerének átalakításáról beszélt a közlekedési és beruházási miniszter a Balatonfenyvesi közlekedési konferencián. Vitézy Dávid egyebek mellett azt is elmondta, még idén kírják a közbeszerzést legalább 35 darab emeletes elektromos intercity motorvonatra, a pécsi, szegedi és miskolci fővonalakra. A legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosai októbertől havi 5000, az év végéig összesen 20000 forint támogatást kapnak. Ezzel az érintetteknek nincs teendőjük, az összeget a Magyar Államkincstár a NAV adatbázisa alapján automatikusan folyósítja. Kármán András pénzügyminiszter Facebook bejegyzésében azt írta, a támogatás vonatkozik az őstermelőkre és az egyéni vállalkozókra is, a gépkocsi a nevükön van. A pénzt arra a bankszámlára utalják, amelyről a tulajdonos a gépjárműadót fizette. Ha ilyen nem áll rendelkezésre, a NAV által ismert más számlára, végső esetben pedig postai úton küldik a támogatást. Mostantól pénztárgép portál néven elérhető el a Nemzeti Adó és Vámhivatal korábbi KOBAK portálja, közölte a NAV. Az új név egyértelműen jelzi a felület szerepét, itt intézhetők az online és az e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyek, valamint itt lehet kézzel teljesíteni a szeptember 1-én elindult nyugtaadatszolgáltatást is. Az átnevezés a portál használatát nem érinti, a korábban létrehozott felhasználók beállított jogosultságok, hozzáférések és a portálon elérhető adatok változatlanul megmaradnak, azokkal kapcsolatban a felhasználóknak nincs teendőjük. A börtönőrök is szabad napot kapnak a születésnapjukon. Szeptember 15-től bevezették a büntetés végrehajtási szervezet hivatásos szolgálati jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, valamint munkaviszonyban álló tagjaira is, hogy jár egy szolgálatmentes nap a születésnapja alkalmából. A passzív dohányzás nem kevésbé káros, mintha közvetlenül dohányozna. Egy nemzetközi kutatócsoport több száz ország adatainak átfésülésével kiszámította, hogy 2023-ban a passzív dohányzás 1,7 millió ember halálát okozhatta világszerte. Dolly Parton nevét veszi fel a Nashville-i nemzetközi repülőtér, miután a reptér üzemeltetőinek igazgatótanácsa egyhangulag támogatta az átnevezést. A névváltoztatást Tennessee kormányzója Bill Lee jelentette be még augusztus végén. A kezdeményezés már Parton halála előtt elindult. Az énekesnő augusztusban 80 éves korában halt meg. A Tennessee állambeli repülőtér új neve egyelőre még nem ismert.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Kedden többfelé lesz párás, ködös a reggel, majd napközben kisüt a nap, de gomoly felhők is lesznek az égen. Északon, északkeleten alakulhat ki néhol jelentéktelen zápor. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. Reggel 8-15, délután 21-26 fok valószínű. Szerdán is a napsütésé lesz a főszerep. Északon, északnyugaton növekedhet meg a felhőzet délután, de csapadék nem várható. A déli szél az ország északi, északnyugati felén többfelé élénk lesz. Délután 23-28 fok valószínű.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
3: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit. FM 105.1.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: 9,5 milliárd forintos azonnali gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány, megváltoztatják az azonos nemű párok örökbefogadásáról szóló jogszabályt, változékony időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. 9,5 milliárd forintos azonnali gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány. A programok között szerepel egy új krízisellátás létrehozása 80 gyermek számára. Megerősítenek 15 speciális gyermekotthont több szakemberrel és intenzíves szakmai támogatással. Új célzott ellátás indul az autizmus spektrum zavarral, értelmi fogyatékossággal és súlyos pszichés vagy magatartási problémákkal élő gyerekeknek. Bentlakásos addiktológiai rehabilitációs program kezdődik. Továbbá mintegy 440 millió forintot fordítanak a veszélyeztetett serdülő lányok és fiatal anyák támogatására. 1,5 milliárd forintot költenek a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek lelki és szakmai támogatására, valamint külön program kezdődik a kórházban rekedt csecsemők helyzetének rendezésére. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy megváltoztatják az azonos nemű párok örökbefogadásáról szóló jogszabályt. A jelenleg hatályos, a Fidesz által korábban gyermekvédelminek nevezett, valójában azonban jogvédők szerint is melegellenes törvény szerint az azonos nemű pároknak a mindenkori családpolitikáért felelős miniszter hozzájárulására van szükség az örökbefogadáshoz. Magyar Péter kormánya ezen kíván változtatni. Visszavonta a svájci használt Stadler motorvonatok karbantartására vonatkozó még Lázár János minisztersége idején kiadott utasítást Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán azt írta, elődje Lázár János április 9-én 3 nappal az országgyűlési választás előtt utasította a MÁV-ot a karbantartási szerződés megkötésére. A vasúttársaság vezetése azonban az utasítást nem hajtotta végre, mert a használt járművek karbantartása szerintük kirívóan drága lett volna. Vitézi Dávid azt is közölte, a Siemens mozdonyok megmentéséért is újraindítja a tárgyalásokat. A biztonságos rollerezésre, a felelős közlekedési magatartásra és a védőfelszerelések, különösen a bukósisak használatának fontosságára hívja fel a figyelmet az adal, amit az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság felkérésére készítettek. A ma kezdődő biztonsághete alkalmából kérték meg Hauber Zsoltot az elkészítésére, mert úgy gondolják, hogy a zene olyan hallgatókhoz is eljuttathatja a megelőzés üzenetét, akiket a hagyományos közlekedésbiztonsági tájékoztatás kevésbé ér el. Hajlandó személyesen találkozni Vlagyimir Putyinnal a decemberre tervezett Miami G20 csúcs találkozón az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky a Deutsche Welle televíziónak adott interjújában azt mondta, kész elutazni Miamiba, ha az orosz elnök is részt vesz a decemberre tervezett G20 csúcs találkozón. A Kreml ugyanakkor lehetetlennek nevezte, hogy az orosz és az ukrán vezető Miamiban találkozzon.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Kedden gyengén felhős napos idő várható, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor. Az északi szél még élénk lehet, de a hőmérséklet továbbra is kellemesen alakul. Délután 22-27 fok várható. Szerdán nyugat felől egyre több felhő érkezik, és ezzel együtt a csapadék esélye is nőni kezd. A délnyugati szél napközben többfelé megélénkül, majd északnyugatira fordul. A reggel 9-17 fokkal indul, délután pedig már 23-29 fokig melegszik a levegő.
0: Rádió Andrét FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

elhagytál. Nekem te nem, csak az a nap, vasárnap volt,